0: kisvárosban, ahol változó az erős csendes idő, plusz 1 fok a mérnek.
1: 13 óra 52 perc. Az országos vízjelző szolgálat jelenti.
2: Az országos vízjelző szolgálat jelenti 2006. június 16-án.

A Duna végig a pad, Bajáig közepes lejjebb, magas vízállású. A Duna Rajka Budapest között árad, máshol a pad.

0: lejjebb árad, alacsony vízállású.
1: Komárom 322-39, Esztergom 293-37, Nagymaros 231-35, Budapest 362-36.

0: 28-ra. Hofkirchen 302-25. Berlin 402-28-ra.
1: Hofkirchen 337-32.

jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl, a vízállás jelentést olvastuk föl.

0: I have no obligation to say I love you if you say you love me. It's not my fault you love me. It's not anybody's fault that love is the only thought and pain is the only feeling. If you ask me, that doesn't sound like such a bad situation. Existence is innocent. Please don't try to think otherwise. So charge it to the game and blame it on the DJ that fell asleep at the decks. At this point, I feel like I'm almost 100% pure angel. My history starts.
1: Tilos. Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Kezdődik a Down Tempo. Én minden héten szombat reggel 8-tól 9-ig Formáció és DST műsora. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek. Folytatódik a Summerism 2026 Sessions. A mai reggel pedig igazi Summertime zene lesz. Dáv és Regi. Az első 10 percben ilyen dábosabb témák, utána pedig majd reggi. Regisebb szövegelős. Egészen 9-ig. A tracklistát is az archívont, mint mindig megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán a műsor vége után. És kövessétek be a Tilos Rádiónak a Facebookját, Instáját. Ott is kiteszem majd a tracklistát, archívot.

ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.downtempo. Azt is kövessétek be. Lájkolhatjátok a különböző bejegyzéseket. Értesüljetek a leghamarabb a következő műsorról szóló információkról. A tracklistát ugyanúgy megtaláljátok majd Instagramon is, szintén dst.tilos.downtempo. Küldhettek üzenetet, kommentelhettek, higgyétek el, tök fontos, minden visszajelzés tök fontos. Tehát még egyszer, ez itt a Summer Rhythm 2026-os mix sorozat 6. része lesz, Summertime Dub and Reggae. Tartsatok velem egészen 9-ig.

Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Down Tempónak az utolsó perceit halljátok. Ma reggel én, azaz DST zenéltem nektek. Remélem tetszett a szelekció, egy igazi summertime válogatás volt. Dub és reggae, az első 10 percben ilyen dubos, utána pedig reggis témák mentek. Remélem tetszett. Ezeket szedtem össze nektek ma reggelre. A tracklistát és az archívot megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán. A műsor vége után. És ne felejtsétek el a Tilos Rádiónak a közösségi médiás felületeit. Kövessétek, belájkoljátok. Ott is fent lesznek az információk. És emellett, mint mindig ajánlom figyelmetekbe a facebook.com/dst.tilos.downtempo, illetve a dst.tilos.downtempo insta teget. Kövessétek be őket, lájkoljátok, osszátok meg a bejegyzéseket, akár kommentelhettek, üzenetet is küldhettek, ha tetszett a szett. Higgyétek el, tök fontos minden visszajelzés. Ez volt a Down Tempo ma reggel. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, aztán 2 hét múlva jövök a következő szelekcióval. Nézekessétek a social médiát, hogy mi lesz majd a terv, majd még kiderül. Mindenkinek legyen egy szép napja, aztán sziasztok!

Hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 9,3, szombat reggel. Szóval kezdődik a japán zenei műsor, Nippon Groove, és a utóbbi pár napban Szigeten voltam, pontosan szerdán, meg pénteken, szóval ez a mai műsor zenéileg ilyen Sziget After Party érzés lesz egy kicsit.

0: Sziasztok, kedves tilos hallgatók, ez itt a Szép Kilátó Fogadó. 2026. augusztus 15-e van a jegyzőkönyv kedvéért. Ránki Juli vagyok, és a Bihari Ági Julit a stúdióban, akivel mi régi rádiós kollégák vagyunk, de most nem ez a lényeg.
1: Akár lehetne.
0: Hát majd meglátjuk, mi lesz ebből, mert az Ági, biztos tudjátok, fotós és újságíró, és még ezen kívül sok minden más, és világutazó is az én szememben, de ő nem ennek tekinti, tehát nem az a foglalkozása, hogy utazik, hanem az, hogy fotózza azt, ahova utazik. Erről fogunk nagyjából beszélgetni. Így tervezem, de már ő is ingatja a fejét, hogy nem biztos, mert előkészület közben annyi minden szóba került, hogy így nem lehet igazán kiszámolni, hogy milyen kanyarokat veszünk. Lényeg az, hogy a zenéket is az Ági hozta egy olyan zenei világból, amit én egyáltalán nem ismerek, és azért egy kicsit megszelidített. Lehet, hogy nem volt helyes, de most fogadjátok ezt el, az Ági is elfogadta. Az első, amit hoztál, ez India, és akkor így tulajdonképpen az egész sztorit 2026-ból kezdjük, mert most Indiában voltál, és ez a kiállításod most még augusztus 31-ig Szofiában látható, indiai anyag Szofiában, a Goethe intézetben. Ennél még nem nagyon hallottam bonyolultabbat, bár az élet nyilván tud, akkor kezdjük azzal a zenével, amit küldtél, hogy ez mi volt.
1: Ezt hallgattuk?
0: Ezt tehát, a küldted indiainak, igen.
1: Ez,
0: csak közben beállítottuk a tabletedet.
1: Ez szerintem nagyon sokan ismerik, mert ez egy ilyen régi klasszik, ez a Shiva Moon című lemezről, hát most persze kéne mondanom
0: nem
1: magát
0: kell
1: a zeneszerző, de...
0: Nem a Bartók Rádióban vagyunk.
1: De hát nem emlékszem, és ez egy nagyon régi kedvenc.
0: Már neked kedvenc?
1: Igen, de szerintem sokaknak, vagy többeknek, akik ismerik, mert valamikor nagyon-nagyon régen, talán 2006 körül már jártam egyszer Indiában, annak is volt egy kis szakmai vetülete, kvázi véletlenül egy népszabadságos kollégával voltam.
0: Akkor még nem fotóztam.
1: Akkor még nem fotóztam egyáltalán, és viszont több zenét hallgattam, mint ma, és ez az egyik,
0: amit... Megmaradt a füledbe.
1: Hát, amit ott vettünk, akkor vettünk egy pár CD-t,
0: és 20 évvel később
1: imádom.
0: 20 évvel később nagy változást tapasztaltál? Most ugye fotós szemmel is, meg egy speciális, mindjárt elmondott, hogy milyen projektben, de azért járva az utcákat, két hónapot ott voltál, ebből 3 hét volt a pályázati mozgás, és a többit te döntötted el. Azért kérdezem, hogy mennyi változást érzékeltél?
1: Hát baromi sok. Nagyon-nagyon sok. Hát persze egy kontinensnyi országról beszélünk, és első alkalommal egy hónapot voltam, és annak is egy jó részét Goán, ami egy kis turista állatkert.
0: Micsoda? Hát, csak turisták mennek?
1: Hát, tehát igen, az egy ilyen turista hotspot, és ugyanakkor is tettünk egy pár érdekes utat helyi busszal ide-oda, az egy nagy kaland volt.
0: És most?
1: És most pedig, hát eltelt 20 év, nagyon fontos, hogy 20 évvel öregebb vagyok.
0: Az
1: de. Abszolút foglalkoztat a kor.
0: Erről is beszélünk, mert erről van egy külön portfólió, de erről, de mindjárt beszélünk róla, most maradjunk Indiában.
1: Szóval, hogy igen, ez egy kicsit összetett pályázati felhívás volt, és baromi jól sült el, ezt most így egy kicsit elhadarom, mert ez végül is nem annyira érdekes, csak azoknak, akik konkrétan, nem tudom.
0: Azt mondom, ami ebből hallomásra is érdekes, mert a látvány sajnos... Csak elbeszélve.
1: Hát hallomás, vagy igen, tehát, hogy amit hallgatva is érdekes lehet az, hogy tehát mindegy is, hogy milyen volt a felhívás. Hárman voltunk Indiában, abból én voltam a magyar, egy Berlinben élő iráni lány, meg egy bolgár lány volt, és a hivatalos program az 3 hétig tartott, és az is egészen csodálatos volt.
0: Valami feminizmus hívó szó van,
1: hát
0: a felirat.
1: Ez részben
0: a... Nagyon bonyolult a pályázati kiírás.
1: Igen, nem fogom végig elmondani.
0: Tehát kell annyi... feminizmussal kapcsolatos képeket csinálni, de Még mi minden?
1: Hát...
0: Európai szemmel Indiában.
1: Nem, ez azért egy kicsikét túl tág lett volna, és azért kezdtem el mondani, hogy mennyire jó volt a program, mert hogy a, hát a Goethe Intézet, ez most ugye közhely németek. Ha valamit megszerveznek, az meg van szervezve, tehát zseniális programok voltak, arra majd utóbb kitérek az azért, mert úgy tudtam jobban látni, hogy miben vagyok. Igen, visszatérve a feminizmusra, szintén németek, ez egy súlypont, különösen bizonyos Goethe intézetekben, ott is. Tehát arra volt kiírva, hogy a család újra...
0: keretezése.
1: Újra keretezése.
0: Ez most divatos szó.
1: És akkor ezen belül lehetett bármit, és... Én meg elég sokszor lövök olyan pályázatokra, amit így meglátok, úgyhogy írtam valamit, bár őszintén szóval se a feminizmus, se a család nem áll az érdeklődésem központjában, viszont, vagy középpontjában, viszont ők voltak annyira nyitottak, vagy nagyvonalúak, vagy nem tudom, szakmaiak jók, hogy lehetett ezen csavarni. A felé, ami az embert érdekli. Úgyhogy...
0: Mit láttál?
1: Úgyhogy én végül is egyedül élő nőket fotóztam a saját terükben, tehát hogy otthon. Olyan egyedülálló nőket kerestem, akik középkorúak, és akik különböző okok miatt élnek egyedül, mert egyedül maradtak, meghalt a férj, vagy sosem volt férj, volt gyerek, ne, és kirepült, sosem volt gyerek, mindenféle lehet. És hát túl sok portré nem készült, de folytattam itthon, és ezt folytatom még, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, de tulajdonképpen attól lesz izgalmas, hogy kiterjesztem a férfiakra.
0: Mert nem,
1: hogy
0: ők
1: is élnek egyedül. És ebben tulajdonképpen, szóval engem egyrészt, szóval ez érdekel.
0: Te is?
1: Én is egyedül, persze, aha. Ezért is
0: szóval belelátsz ennek a rugóiba. Nem hát furcsa, a sajátomba, nem érthetetlen.
1: A sajátomba látok
0: be. Az együttműködés miatt kérdezem, nem az intimitás miatt, tehát hogy ennyire személyes, talán van ennek a dolognak egy műfai neve is, személyes, környezeti portré, ez a neve? Uh-huh. Mert amikor leveleztünk, akkor én a street fotót szeretném továbbra is, hogyha egy kicsit beszélnénk majd róla, mert az nem idegen tőled, de írtad, hogy itt kifejezetten a személyes belső tér, tehát nem az utcai tér, hanem a belső tér volt a helyszín, és ezért mondom, hogy aki ennyire beenged, szó szerint, az nem csak a térbe enged be néha, hanem egy kicsit még beljebb is, és hogyha tudod, merre jársz, mert érintett vagy, akkor kérdésem az, hogy könnyebb-e képet csinálni.
1: Persze.
0: Miről
1: tehát
0: lehet?
1: Meg is írtad,
0: tehát szövegeket is írtál hozzá, hiszen újságíró vagy.
1: Ezek interjúk voltak, ezek az ő szövegeik.

0: sokan, igen. És ez nem tudom, szóval, hogy így beszélek szívesen magamról, de akkor illetve beszélek magamról, de nem annyira szívesen.
1: Na, ebből a szempontból.
0: Viszont madraszról, vagy tehát olyasmiről, ami egy kicsit távolabb van.
1: Engem a szakmai megközelítés, ha nem bánod érdekel, ilyen értelemben jól lenne, ha beszélnél így magadról, hogy mit csinál egy magyar fotós, aki ott találja magát, mert ott akart lenni, mert megpályázta. Egy indiai városban, angolul kell beszélni, ez azt hiszem nyilvánvaló, és rád van bízva, hogy kikkel valósítod meg a terveket.
0: Hát a legtöbb olyan fotográfus, aki embereket fotóz, és nem csak rajtaütésszerűen az utcán, annak van, tehát mindenkinek van módszere, hogy ezt, hogy találja meg azokat az embereket, akiket szeretne. Van, aki hirdetést ad fel, van, aki a saját szociális hálóját rázza meg. A magyar képek esetében, amik ebben a tematikában születnek, az a szociális hálóm, tehát hogy megkérdezek embereket.
1: Szóval akkor azt írod a Facebookra, van ismerős
0: a madrászban? Nem, írom ki. Nem, hanem megkérdezek.
1: És akkor kiderül hirtelen, hogy egy csomó ember.
0: Hát sok embert ismerek személyesen, és akkor mondom, hogy most ezen dolgozom, és ismersz olyat, akinek kedve lenne, és akkor ilyenkor elküldöm, hogy miket csináltam korábban, és ha nem riasztja el, akkor igen mond. És válaszolva a kérdésedre, Indiában ez úgy volt, hogy amit mondtam az előbb, hogy a Goethe Intézet fantasztikusan megszervezte, ez annyit jelentett, hogy a 3-7 hivatalos idő alatt ők legalább 10-15 olyan programot szerveztek, amikor magánlakásokban találkoztunk, úgy, hogy a házigazda kajával fogadott minket, tehát többnyire valamilyen indiai svéd asztal, és meghívott még 6-7-8 másik nőt. Aha. Ezek jellemzően a középosztály felé, illetve mindenki az ottani középosztályhoz tartozik.
1: Ez európai mércével mit jelent?
0: Ami nagyon érdekes volt, mert hogy nem voltam ilyen helyen Indiában, privát helyen, és nem is nagyon jutottam volna ilyen helyre. És akkor még, hogy befejezem az előző szállat, az egyik ilyen találkozáson, ezek azért voltak, hogy ez a három fotós, aki itt van, barátkozzon, és attól kezdve a vacsora után mi szabadon voltunk engedve, tehát hogyha kialakult valami kontakt, akkor az ott, vagy közös hang, akkor mehet tovább. És az egyik nő újságíró, aki ott tanít egy egyetemen, és egy csodálatos, tehát egy hihetetlen, egy nagyon jó fejnő, velem egykorú, és vele így egy kicsit barisztunk, és tulajdonképpen csak egy idő múlva mondtam, hogy benne lenne ebbe, benne volt, és aztán őt kérdeztem, hogy tudná ajánlani mást, és akkor ő ajánlott mást, a más is ajánlott, volt, ami nem vált be, úgy, hogy oda mentem, de nem volt meg a kémia, vagy maga az ember nem tetszett, vagy a szituáció nem.
1: Ez nagyon izgalmas.
0: És igen, ez nagyon klassz.
1: A szituációt elmondod, hogy állvány, fényképezőgép, vakú, mit csinál egy fotós ebben a... Te mit csinálsz?
0: Hát, nekem van egy ősöreg gépem, bocsánat, egy nagyon régi digitális gépem, amit már elmondani sem merem, mert mindenki röhögne. Na. A mai felbontás sokhoz képest ez nagyon szerény, viszont Canon, aminek nagyon... Tehát, hogy az meg legendás, vagy ismert arról, hogy nagyon, nagyon erősek, nagyon jók a színei, és nekem a színek elég fontosak. Tehát fogom ezt a sajnos baromi nehéz gépet a kezemben, és van egy... igen, az volt, elfelejtettem vakut vinni, vagy mi is volt? Mert az nagyon kellett volna, igen. Ne? És ilyenkor többnyire azon, hogy jó, hogy a vakú a kezem, nem volt vakum, és kaptam kölcsön egy
1: létrát.
0: Nem létrát, hanem videózáshoz alkalmas ilyen folyamatos fényt, mert az egyik szintén a Goethe Intézet által megszervezett kontakt, az egy helyi fotostúdió, oktatóközpont, stb. Ott laktam is egy darabig, uh-huh. már annak

0: egy vendégszobája. Úgyhogy tőlük kaptam egy ilyen folyamatos fényt. Nem ideális, de annál, hát ezek a helyek sötétek. Tehát a beltér
1: pici,
0: az...
1: Pici szobákra kell gondolni,
0: nem,
1: akkor is a
0: méret miatt, hanem mert olyanokat akartam, amihez kell fény.
1: Aha.
0: Tehát, hogy kell ez. Illetve, igen, az egyik esetben nem, akkor pedig kimentünk, tehát oda már mondjuk másodszor visszamentem, mert az első alkalommal elfele menet láttam, hogy a lépcsőháznak az egyik fala ilyen lyuggatott, és hogy jön be a fény, és akkor egy másik alkalommal visszamentem, és kértem, hogy álljon oda, és az állat is szép szerintem.
1: És attól, hogy egy ilyen nagy gép van a kezedben, nem kell optikákról beszélni, mert az csak a fotósok értik. Attól az intimitás mennyire van meg? Mennyire, mert a képeket látva, abban a szerencsében van részem, hogy láttam, elküldted a portfóliódnak ezt a részét részletesen, látom, hogy ezek nagyon, nagyon intim jelenetek. Nem történik semmi rajtuk úgy, nem azért intim, hanem ahogy figyel rád a partner.
0: Hát ezt tudom. És ez szerintem, illetve nem szerintem, hanem tudom, hogy a rádiós korszakomra megy vissza.
1: Mert?
0: Hát mert akkor nem mi vagyunk fontosak, hanem a másik, és az ember figyel, meg nekem akkor is az volt a... Tehát amit nem tudok jól most, azt akkor sem tudtam, tehát nekem mindig a technikával volt bajom, meg ilyesmi, de jól tudtam figyelni mindig a másik emberre. Hát mindenki máshogy figyel, nyilván, aki...
1: Engem az érdekel, hogy te mit csinálsz.
0: Hát figyelek, nem, szóval nincs ennek trükkje. Azon kívül, hogyha... Szóval el lehetne ezt egy kicsit vinni ilyen
1: nem kell miszterik.
0: Spirituális, vagy ilyen misztikus, pedig benne van.
1: Én is rádiós vagyok, úgyhogy hiába próbálkozom.
0: Nem a rádiós részére gondolom, hogy benne van, hanem a vizuális részében, vagy az emberi együttlétekben, amikor abban a szerepben vagyok, hogy én figyelem a másikat, abban valóban van egy nehezen megfogható, jó, lehet mondani, hogy szakmaiság vagy valami, de azt tudom, hogyha sikerül elérnem, hogy belemenjen, akkor az ilyen lehet a kezembe,
1: a
0: érted, hogy fél méteres, mert az kettőnk között van.
1: Hogyne, meg hát ez ember kinéz néha.
0: Hát nem egy képet szoktam csinálni ilyen helyzetben, hanem sokat.
1: Kattog?
0: Hát ez a gép nem tud kattogni gyorsan, de többet, persze.
1: Nem, hogy a hang, ami az exponáláskor adódik,
0: persze.
1: Az a partneredet esetleg kizökkenti, vagy befolyásolja, vagy kell erre figyelni. Ezek olyan nüanszok, nem is gondolod, ugye? Nem?
0: Nem.
1: Akkor megvolt a kapcsolat, nem volt, nem
0: mindig
1: számított.
0: Mindig megvan. Igen. Illetve ha nincs meg, akkor nincs
1: meg
0: kép.
1: Mindegy. India nem az egyetlen, mondhatom, európai szemmel egzotikus helyszín az életedben. Ez így kezdődött 17 éve, 2009-ben ott hagytott a rádió, 10-11, Kuba, 16-ig, hogyan? 14-ig, nem bírom az évszámaidat pontosan megjelenítve, de segíts egy szóval rosszul, mondani, ide van nekem írva, de nem hagyom magamat. Te se tudod?
0: De tudom.
1: Akkor mondd te.
0: Mindegy, sokszor én se tudom. Igen, 2009-ig talán, 2009-ig voltam a rádióban, és akkor inkább úgy mondanám, hogy utána volt
1: Árportál, segítek.
0: Mondjuk 2 év, amíg Kubában jártam.
1: De közben volt a Népszabadság, meg az Árportál.
0: Ez nem, tehát fizikailag ezek párhuzamosan mentek.
1: Igen.
0: Tehát, hogy amikor elkezdtem fotózni 2009-ben, attól kezdve az volt a fókusz, és az volt a fókusz, hogy hogyan tudok visszamenni Kubába, mert két éven belül összesen fél évet voltam ott. Hát ott ugye nem lehet folyamatosan, akkor se egy hónapos vízumban.
1: 6-szor visszamentél.
0: Igen.
1: Mert?
0: Mert vissza akartam.
1: Aha. Na most akkor... ahhoz képest, hogy egy egzotikus utazás hirtelen elhatározásból volt az első utad alapja, semmi fotó, semmi újságíróként igen, de fotó nem. Ahhoz képest, ha szó... Jó, nem, értem. vissza akartam menni. Volt ott egy mágnes.
0: Több.
1: Több mágnes.
0: És a fotó is közte volt.
1: Az ott alakult ki, és az egyik mágnes csinált fotóst belőled. Mágnes fotó, fotomágnes. Mondjuk így. Ez így jó, nem? Ez így körbeírtuk akkor, hogy miről. De hogy sokan akarnak így fotóssá válni, hogy valaki olyan hatással van rájuk, most egy vegyük ki ebből az egyebet, hogy elkezdenek egy géppel képeket
0: nem
1: csinálni.
0: Attól
1: nem lesz belőle fotós,
0: mert,
1: hanem.
0: Mert azért lettem fotós, mert hát ez így most olyan hangzik.
1: Miért? Visszamenőleg miért hang? Hát
0: az amit lettél. Mondani akarok, az hangzik hülyén, hogy, vagy ilyen furán, hogy én tudtam, hogy én jó fotós vagyok.
1: Akkor, anélkül, hogy fotós lettél
0: anélkül,
1: volna?
0: Anélkül, hogy valaha megnyomtam volna egy gombot.
1: Márhez képest a rádiós és gombokkal ez, bajban voltál.
0: Nem, én most a vizuál, tehát a végeredményre gondolok. És akkor az úgy volt, hogy a családom vett nekem egy kompakt fényképezőgépet valami. Hát ami
1: zseb?
0: Ilyen picike, igen, meg kijön az a kis izé.
1: És az már digitális volt.
0: És ahhoz se nyúltam soha.
1: Az már digitális aztán, volt.
0: Igen, igen, persze. Ez, és aztán, vagyis igen, igen. És aztán, amikor Kubába mentem, csak úgy, akkor elvittem ezt a digitális gépet, mert arra gondoltam, hogy ha valahol, akkor ott biztos megnyomok rajta egy gombot. És nem nyomtam meg, csak az első út utolsó három napján.
1: Mit láttál akkor?
0: Azt tulajdonképpen az tényleg nem volt annyira nagyon érdekes.
1: Miért nyomtad meg a gombot?
0: Hát mert szégyeltem volna, hogyha úgy jövök el, hogy ennyi se.
1: Hogy lettél fotós?
0: Aztán vissza akartam menni, és úgy tudtam elintézni, hogy visszamenjek, mert nem, azért nem volt ennyi pénzem, hogy én ennyit utazgassak a Karib-szigetekre, hogy ilyen különböző ösztöndíjakat szereztem, és az egyik volt egy, vagy megbízásokat mondjuk így, a Népszabadságnak egy megbízásával mentem oda.
1: Mit
0: és
1: ígérte, kis mit fogsz csinálni?
0: Videót.
1: Na hát abban volt gyakorlatod.
0: De nem volt videókamerám. Úgyhogy...
1: Ugye ma már nem lenne gondod, mert ma már a fényképezőgépek a videókamera.
0: Á, de ez 2000.
1: Meg a telefonok.
0: 9 is. Na mindegy, és akkor viszont azt csináltam, mert tudtam, hogy jó újságíró vagyok, hogy valamit fogok csinálni. És a valami az lett, hogy írtam egy blogot, ami aztán folyamatosan jelent meg különböző olyan tematikákban, tehát ami ott érdekes, hogyan van internet, miből lehet főzni, mi a feketék-fehérek, barnák kapcsolata, ilyesmi. És akkor ehhez csináltam a kis kompakt géppel képeket.
1: És az kép volt már?
0: Igen, valószínűleg igen, mert amikor, szóval ez a blog az úgy népszerű lett, és egy olvasó felajánlott egy gépet. Írt nekem, hogy megnézte a gépek forrását, és megérdemelnék egy jobb gépet.
1: Na.
0: És kölcsön ad. És a következő útra... Ja igen, és az volt a feltétele, hogy ha manuálisan használom.
1: Az mit jelent?
0: Tehát, hogy nem az automata beállítás.
1: Tehát, hogy fókuszt, meg mindent állítasz.
0: Hát ez egy
1: távolság.
0: Igen, ez egy...
1: Egy olyan gép volt,
0: hát
1: egy komoly
0: igen, ez is egy Canon volt, azt hiszem Canon egy, nem tudom mi, jó nagy. És amikor legközelebb visszamentem, akkor már azzal fotóztam. És aztán, amikor utána még egyszer visszamentem, az meg egy emberjogi szervezet adott pénzt, hogy vigyek eszközöket kubai ellenállóknak. Ez nem volt
1: ezt most így utólag nem veszélyes ilyet
0: de,
1: mondani? Nem hallja senki nyugodtan.
0: Ja, hogy most?
1: Igen.
0: Ezt nagyon sokáig nem mondtam, ez se volt. Pont ezért.
1: Valahol írtad, hogy fedetten kellett dolgozni.
0: Hát
1: ez az?
0: Igen, igen. Mert ugye az volt a deal, hogy használhatom, ez volt egy laptop, egy fényképezőgép, meg ilyen, nem tudom, mik voltak akkor, még ilyen külső, tehát minden, amit egy blogger használhat. Kint, hogy használjam, amíg kint vagyok, és amikor eljövök, akkor osszam szét. Úgyhogy ezt...
1: Ott hagyott a kubaiaknak.
0: És akkor ez történt.
1: És de az... mit kellett mondani? Meg volt egy kapcsolat, akit meg kellett találnod?
0: Hát gondoltam, hogy majd megtalálom, és megtaláltam. Vagy nem egy kapcsolat, barátkozni, és akkor ott adják az embert kézről kézre, és ez így lett. Tehát ú, de ez így túl hosszú megbonyolult.
1: Nem, ez kész, jó, értjük.
0: Csak egyet mondok még, hogy akit érdekel Kuba, vagy a kubai hétköznapok, vagy érdekelt akkor mondjuk 2009 és 2010 között, az ismerte Joanny Sánchez blogját, ő a mai napig ír. Ő egy, hát nézzetek utána, nagyon, nagyon érdekes, tizen nem tudom hány nyelvre fordítják önkéntesek, és én őt kerestem.
1: Tehát ő egy emberjogi aktivista.
0: Igen,
1: ottani
0: igen,
1: értelemben.
0: Igen, és abszolút tiszteletre méltó, csodálatos ember.
1: A Castro korszakban vagyunk akkor, ugye, amikor ott
0: igen,
1: jártál.
0: Még mint a két Castro.
1: A mai híreket olvasva nem fogunk belemenni, és nem is kérlek rá, hogy elemezzük a mai híreket, csak megjegyezném, hogy nyilván egy más világ, ugyanúgy, mint India 20 év alatt egy más világ, ugyanúgy.
0: Ja, arról sem mondtam semmit, abszolút más világ.
1: Jó, de olyan részletesen elmondtad, inkább az érdekelt, hogy te ezt hogyan fotóztál, mint hogy most is az érdekel, hogy milyen körülmények között lehetett, kellett fotósként megélni azt, ami épp ott akkor érdekes, és az egy színes, egzotikus, vonzó, már ezzel a hajamat szabadon világnak számított európai szemben, aki ott élt, annak nyilván nélkülözést jelentett, de Európából azért mentek oda turisták, mert ezt az úgynevezett
0: ez
1: szabadságot akarták.
0: Ez fel is háborított. Mert annyira más a valóság.
1: És a képeid?
0: Azok, én azt remélem, azt a valóságot mutatják, amit
1: és
0: amit
1: a felháborodásod táplálta
0: hát,
1: ezt?
0: A felháborodásom az inkább a kollégáknak szól, azoknak, akik az életük elő vidám erezdel a hajamat, Kubát fotózzák, vagy 2011-ben volt egy, na mindegy.
1: Nem mindegy.
0: Egy amerikai fotós, aztán írtam is róla, csak elfelejtettem most persze a nevét, aki, na mindegy, kicsit nehéz ebbe így belemenni.
1: Rendben, tehát, de hogy, értem így is ebből a pár szóból.
0: Hogy amikor az ember ott van egy szabadsághiányos országban, bárhol, nem csak Kubában, és egy kicsit mélyebben van ott, vagy hosszabban van ott, beszéli a nyelvet, találkozik emberekkel, akkor óhatatlanul a felszín alá megy. Tehát persze az továbbra is van, hogy süt a nap, és zöld van, és
1: énekelnek és táncolnak.
0: Igen, ma már szerintem sokkal kevésbé, mint így akkor, akkor azért ez még megvolt, de ugyanakkor miután velük együtt laktam, ilyen egy festőnél laktam két hónapig az egyik alkalommal, tehát hogy láttam, hogy hogyan él ott az értelmiségnek az a része, aki kvázi ellenállónak számít.
1: De és más is az látta, nem csak vidám. Értelmiségieket. Tehát azért hatszor voltál ott, hat egyforma tapasztalat volt.
0: Hát,
1: a képeid alapján legalábbis.
0: Azért nagyjából egy körben mozogtam ott, tehát azért ennyi idő alatt. Tehát kb. Ez érdekel. Nem tudom, meg kell nézni. Inkább te mondd el, hogy te mit látsz, hogy
1: azt próbálom megérteni, hogy miért nyilatkoztad azt egy idő után, hogy elég volt, már nem tudott fotós szemmel tovább érdekesnek érezni.
0: Hát abban az időben.
1: Ki szerettél belőle?
0: Akkor pont azóta volt egy pár nagy fordulat. Azóta
1: Mexiko.
0: volt ott Obama, nem most úgy értem, Kubával kapcsolatban. Azóta elvesztették Venezuelát, azóta meghalt Castro, de pont abban az időszakban egy ilyen állandóság volt. Tehát, hogy azt azért elég, tehát ennyi alkalommal lehet látni, hogy az kb. Mi. Azon kívül tényleg volt egy kellemetlen, tehát tényleg aztán a rendőrség csak észrevette, hogy mit csinálok. Úgyhogy ez is egy picit megijesztett, és de tulajdonképpen tényleg az volt, hogy elég volt az, amit én tudtam látni és megmutatni.
1: És most meghallgatom egy pici zenét, jó, egy ilyen 3 perc körül itt.
0: Jó.
1: Te választottad őket, csodálatos. Sajnálom, hogy a rádióban nem lehet látni, hogy milyen gyönyörű ikerpárról van szó, akikről azt olvastam, nem mondtad is, hogy kanadaiak a apai ágon.
0: Nem.
1: Anyai ágon? Mm. Anyai ágon, köszönöm. Ha jól hallom, akkor spanyolul énekelnek, Európában turnéznak, és nem értem, hogy mi közük van Kubához, de mondd el, légy szíves, utána meghallgatjuk, addig a Misi megtalálja őket. Megvan már. Hogy kapcsolódnak Kubához?
0: Most zenét hallgatunk?
1: Miután elmondod ezt, hogy hogy kapcsolódnak Kubához?
0: Hát olyan sokat nem tudok, annyit tudok, hogy a papájuk egy kubai dobos volt, és hogy a szövegeikben és a tematikáikban elég sokszor visszajön a Yoruba eredetű vallás.
1: Amit te ismert, megismertél közelebbről? Igen. Tehát akkor számodra így, mert te ajánlottad nekem, és nekem nagyon-nagyon megtetszett, de nem tudtam rájönni nélkül a magyarázat nélkül, hogy miért pont. Na, Misikém, hadd halljuk.

0: Sziasztok, kedves stílus hallgatók! Ez itt továbbra is a szép kilátófogadó Bihari Ágival, aki újságíró és fotós, és eddig Kubában voltunk. Ez a zene, amit hallgattunk, kubai vonatkozású zene. Kubában nyilván népszerű, az Ági ajánlotta. Az elején Indiáról nem népszerű Kubában. Nem az Ági
1: ajánlotta. Kanadai, ez abszolút ilyen kanadai, világzene.
0: Akkor is az Ági ajánlotta, azt imád. Jó. Lányok ikrek, és a papájuk kubai dobos. Na, így jó? És igen. Az előbb elmondtad, hogy valami olyasmi vallási szokásról, vagy vallási csoportról
1: Santeria.
0: Beszélnek, énekelnek, amit te is megismertél.
1: Igen.
0: Nem muszáj ezen a vonalon tovább mennünk. Annál is inkább, mert a műsort Indiában kezdtük, most elmentünk Kubába, és most mindjárt elmegyünk Mexikóba, és még arra is sort kell kerítenünk, hogy Budapesten legyünk egy kicsit, mármint a te szempontodból. Úgyhogy az indiai munka pályázat, kiállítás most Szofiában 2026. augusztus 31-ig, ezt az ismétlés kedvéért mondom, pontosításképpen, az belső terekről szólt. Kuba az nem csak belső, az nagyon sok esetben külső terekről is szólt. Az emberek ott szeretnek kint élni. De Mexikónak sok köze Kubához, nem tudom, van-e, de hogy szeretnek kint élni, ott is az emberek, az biztos. És a szándékod az volt, hogy nagyon szegény és nagyon gazdagok emberekkel is megismerkedj. Látom a képeket, a kérdés a nagyon gazdagok. Mert az itthon jogos, sem egy.
1: Jogos, igen. Igen, ezt elengedtem, és ezzel...
0: Hogy gondoltad, mikor elindultál?
1: Nem írtam fel a nevét, van egy fantasztikus, akit most említeni akarok, egy fantasztikus, majd közben szembe fog jutni, mexikói fotós, aki pont a nagyon gazdagokat fotózta meg, az egy zseniális könyv, mert hogy egy fotókönyv lett belőle, és ő valószínűleg azért tudta megtenni, mert abból a közegből jött. Uh-huh. És ennek ellenére, vagy talán emiatt, aztán a következő hosszú éveket magyarázkodással töltötte nyilván a saját közege felé, hogy ő ezt hogy tehette meg.
0: Mert hogy megszégyenítette őket, vagy piedesztára emeltek, megszégyenítette. Igen. Tehát mondjuk, hogyha én itt bocsánatot kérek előre, a Korda házaspár legendás ugye házeladása, ők nyilvánosan vállalják a gazdagságukat, meg hogy szerencsejáték.
1: Juli, azért, fotózz meg!
0: Én nem megyek sehová, mert láttad, hogy miért nem megyek sehová, de nem vagyok fotós. Tehát, hogy ha ez a történet, ha tárgyilagosan fényképezed is le, akkor is kivált egyfajta szarkasztikus hatást?
1: Hát attól
0: függ, vált ki.
1: Attól függ, hogy az ember hogy áll hozzá. Amit említettem név nélkül, mert szűrni a memóriám, tehát azok ilyen abszolút elrajzolt, hiper-szuper gazdag lakásbelsők a tulajokkal együtt. Tehát, hogy így...
0: Azért hoztam ezt a példát, mert ugye őket nap mint nap látni mindenféle fellépéseken, és az elrajzoltságuk az nap mint nap nyilvánvalóvá válik a közönség számára, és feltehetően, ha belegondolunk, ők ilyen körülmények, viszonyok, stílusban élnek is, és így képzelem, hogy ez Mexikóban az ottani ornamentikának megfelelő módon érvényesül a gazdagság képe.
1: Ebből a könyvből ismerem.
0: A gazdagság képe, mert nem tapasztaltad meg. Ezzel szemben a szegénységet?
1: Azt
0: igen. Na most akkor út, tehát street fotó vagy belső tér?
1: Hát akkor főleg az utcán fotóztam, sőt azt mondhatnám, hogy csak ott, mert ugyan most ezt így próbálom lerugni magamról, hogy nem vagyok én street fotós, de ez inkább azért van, mert annyira elhasználódott maga a műfaj, annyian csinálnak, többnyire nem jó, de iszonyatos mennyiség van, meg nem tudom, tehát hogy már réges-rég nem izgalmas. Ez annyit nem
0: tudom. Téged nem izgat, mondhatjuk innen.
1: Hát, jó, engem nem izgat.
0: Kinőtted?
1: Ezt azért így nem mondanám, hanem hogy azt mondanám, hogy vannak olyan nevek és olyan alkotók, akik megkerülhetetlenek, és akár hány megabájtnyi vagy terabájtnyi street fotó fog születni, ők akkor is álló csillagok, de...
0: Ez ilyen, nekem a Vivien Maier, talán sokaknak, nem tudom, neked fotósként ő az-e?
1: Hát az egy csodálatos egyedülálló történet.
0: Igen.
1: Azért azt gondolom, hogy persze, tehát most így tényleg nem tisztem, hogy itt most Vivien Maiert valamilyen szempontból
0: nem,
1: is
0: megíteljen,
1: csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokat számít az eltelt idő. Tehát, hogy amikor úgy nézel egy amúgy zseniálisan megcsinált képet, hogy azok a ruhák, azok az arcok, a külsőnk által az adott kort sugárzó jelző jelek is rajta vannak, azért az még plusz ad neki uh-huh. valami megemelést, és azért Vivien Maiernél ez így van, és na mindegy, szóval, hogy és az utca az tényleg fantasztikus, mert akkor nem kell rábeszélni, hogy engedjen be, nem kell elmagyarázni, hogy miért, csak nagyon röviden. Én mindig úgy fotóztam utcán embert, mert itt is azért tennék egy distinkciót, hogy azért a street fotónak az a része, ami már tényleg idáig torkomig ér, az, amikor úgy esik be a fény, és pont elmegy előtte egy alak, és tehát, hogy ezek a távolról valamilyen festői nyilvánhangulatot adó, én többnyire embereket fotóztam, és nagyon közelről, utcán. Ez annyit jelent, hogy 98%-ban mindig engedélyt kértem, és beszélgettem egy kicsit. Azért ez rajtaütésszerű volt, tehát nem az volt, hogy akkor beültünk egy kávéra, hanem gyorsan elmondtam, hogy mit szeretnék, gyorsan megcsináltam, és
0: megláttál valakit, és
1: igen,
0: úgy érezted.
1: Igen.
0: Aha. És ez sikeres volt. Tehát nem volt atrocitás.
1: Hát nagyon jó érzést okozott, uh-huh. tehát hogy örömet okozott, szóval én tulajdonképpen azért fotózok, mert jó.
0: Na végre, miért fotózol?
1: Hát mert jó, mert egy ilyen kiemelt helyzet, mert... De ezek ilyen tök közhelyek, tehát hogy nem csak az van, hogy az ember meglát egy vizuálisan izgalmas tárgyat, embert, szituációt, hanem hogy az, hogy az miért izgalmas az a tárgy, szituáció, ember, az mindig az adott fotóson múlik. Tehát, hogy az mindig, ha jó fotó, akkor az mindig abban benne van a fotósnak az adott lelki állapota, de nem abban a fél órában, hanem hát ahogy ő egész addig élt, meg kb. Abban az időszakban, hogy él, de az is, hogy aznap hogy van. Szóval, hogy ezek ilyen... Hát igen, ez így van.
0: Akkor vagy boldog, amikor ott vagy és csinálod.
1: Igen, az a legjobb.
0: És ne rejtsük vék alá, hogy van utómunka, és van kiállítás, és van fogadtatás, akkor is boldog vagy?
1: Az utómunkát még nagyon szeretem.
0: Mit jelent a te esetedben?
1: Nagyon...
0: Színezel, vágod, szerkeszted?
1: Nem, tulajdonképpen keveset vacakolok vele, tehát hogy tulajdonképpen nem javítgatok sokat, de mégis, hogy az árnyalat legyen, az a szín, és akkor ez nem jelenti mindig azt, hogy egész pontosan azt akarom rekonstruálni, amit én akkor láttam, hanem amit éreztem, és akkor ez változtathat a színeken, vagy valami. Tehát ezt a részét nagyon szerettem a dolognak a szakmában való.
0: Tessék? Hát alkotás.
1: Persze, azért mondtam, hogy ezt nagyon szeretem. És a többit pedig
0: aztán
1: muszáj, hogyha az ember nem
0: vagy
1: fitkos.
0: Az, hogy az újságban megjelenik, most már online beszéljünk, vagy az, hogy nem jelenik meg, vagy az, hogy kiállítás van, és akkor a kettő után megjelenik valami szakmai, vagy közben személyesen szakmai fogadtatás. Te hol tartasz ezekkel? Most ez a bulgáriai kiállítás, oké, Magyarországon?
1: Hát volt 5 önállom összesen, és abból Magyarországon volt 3. És hát az egyrészt, az kell, tehát, hogy...
0: Ez a mexikói anyag, ez hogy jutott el Magyarországra?
1: Hogy az első nagyobb kiállításom az az A38-on volt meg, a kubai, a második kubai.
0: Ez 11-ben.
1: És akkor, amikor meg Mexikóból először hazajöttem, akkor kérdeztem, hogy megmutathatom-e, és akkor ott lett ennek egy helye.
0: És az annak nem volt folytatása?
1: Hát volt aztán talán még egy mexikóim valahol. Szóval, hogy ilyen szóval közben, hogyha a szakmát kérdezed, az történik, hogy én ugye nem vagyok fiatal, és nem is fiatal koromban kezdtem el fényképezni.
0: És nem is jártál fotós iskolába?
1: Alaposan bőven 40 elmúltam, és akkor ezeknek a színes helyszíneknek, vagy konkrétan Kubának, meg Mexikónak van egy, vagy volt akkor még különösen egy ilyen érdekesség jellege. Csak én közben elkezdtem komolyan venni ezt, és meglátni, hogy még mindent nem tudok, konkrétan a fényképezésről, arról, hogy egy anyagot hogyan mutatok meg, hogy én azt gondoltam, hogy mint újságíró, én a narratívához, hogy értek, közben ugye meg elkezdtem írni, és azt szerintem nem írok rosszul, úgyhogy azt gondoltam,
0: nagyon
1: hogy...
0: Nagyon jók a cikkeid, a HVG, a mű című, hát valamikori műkedvelőből rövidült cím, oldalán interjúkat csinálsz, igen, azt gondoltad, hogy?
1: Hogy hát ez ugyanaz, csak éppen átfordítom, és milyen jó lesz, és nem így van. Nem. Tehát tényleg van...
0: Tehát ezt rádiósként biztos nem voltál meglepődve?
1: A vizualitásnak, tehát hogy konkrétan mondjuk egy fotókönyvnek, meg egy kiállításnak, vagy mondjuk egy projektnek egy egészen más a belső logikája, ahogy az szerveződik, ahogy csinálódik, és ezzel szemben nekem volt egy ellenállásom, ezzel szemben nem voltak információim, nem volt hátterem. Tehát egy idő múlva így, tehát hogy így ezt észrevettem, hogy ez így tök szar. Tehát, hogy van egy-egy kép, ami állati jó, de nem annyira jó, hogy az önmagában egy teljes történet, és teljes történetet pedig, ahogy el tudtam hosszú ideig mondani, az nem tetszett, vagy nem volt igazán jó, vagy nem...
0: Mármint, hogy képileg, ha el tudtad mondani.
1: Igen, de mondjuk az utolsó kiáll önállomat azt szerettem. Ott szerintem már el tudtam mondani.
0: Ez a?
1: Ami az Ártfotóban volt 22-ben.
0: 22 az Ártfotó galériában. Tehát ott eltelt közel 4 év, 3,5 ebből az indiai anyagból itthon. Egyáltalán ebből, amit a portfóliódban látok, ez a belső megközelítésű...
1: Hát van egy csomó félbehagyót, amit kéne folytatni, persze.
0: És itthon? Fotózni itthon?
1: Itthon, úgy. Hát ezek itthoniak.
0: Részben, igen.
1: Az internál... Tehát ez a belső Tiforon. Ruhatár című.
0: Belső, és belső ruhatár. Tehát ebben van régebbi... ami hirtelen most összeáll ezzel az indiaival, nem? A belső ruhatárban sincs régebbi?
1: Az, van. Az egy különálló probléma.
0: Igen, de nekem képzeld el, most, hogy végignéztem a portfóliódat ma reggel, összeállt, most mosolyogsz.
1: Igen, mert ezt már mondták.
0: És te nem érzed így? Hogy ne beszéljünk rébuszokban. Tehát, hogy a belső ruhatár és a T4 van, hogyha valaki a T4-t út, a T4-t ismeri, akkor érti. Tehát, hogy de beszéltél róla, a magányos nők projektről beszéltél. És a belső ruhatárban nem csak nők vannak, hanem férfiak, amire készülsz. És azok is ilyen nagyon beengedő képek, és rám néző emberek, a szemükben van sok minden, de a környezetük, a kezük, a ruhájuk, a bútorok, nagyon szűken van komponálva, szinte kitöltik. Nehéz képről beszélni, kedves kollega.
1: Jó csinálod,
0: Gyuri, nagyon régóta próbálkozom vele. Nagyon régóta próbálkozom vele. Szóval, hogy ezek így össze, hirtelen egy portfólióval álltak össze bennem a portfóliódon belül, majd elrendezed, és úgy döntesz, hogy akarsz, de nagyon rábeszélnélek, mert erősítik egymást, hogy ez a belső ruhatár. Nekem kicsit kényszeres az a Krúdi sztori hozzá, de nem baj, tiéd.
1: Mándi
0: sztori hozzá, nem baj, tiéd, bocsánat, fent az égben. Csak oda szeretnék kilukadni, hogy ez a biztos, bizonyíték arra, hogy azt a kérdést, amit így magamnak gonoszul föltettem, hogy mindazt, amit Indiában, Kubában és Mexikóban lefényképeztél, az kőbánya külsőn nem lehetett volna, ezt el lehet dobni. Mert itthon is lefényképezted azt, amire elmentél Indiába, Mexikóba és Kubába.
1: Hát ez a 2022-es kiállítás, ez mexikói és magyar képek voltak együtt.
0: Tartsd ezt így.
1: Tulajdonképpen volt egy ilyen képfolyam, amiben vegyesen voltak, és nem nagyon lehetett megmondani, hogy,
0: ez így van.
1: Hogy melyik másik. És akkor erről a helyről üdvözlöm Vágvölgyi Andrást, aki
0: az a kiállítás,
1: igen, aki ez a kiállítás előtt már évekkel mondta, ő egyszer kijött Mexikóba, ott találkoztunk, egy kicsit úgy lógtunk együtt, hogy ő már évekkel azelőtt mondta, hogy ezeket miért ne állítam ki együtt, és teljesen kiakadtam, hogy te itt belül, vagy lehet, hogy kívül is, hogy micsoda hülyeség, és hogy nem látja, hogy ez mennyire más. És aztán két év múlva, amikor ott lehetőséget adott az Art Photo Galéria vezetője, hogy kiállítsak, akkor ő is ezt mondta, és így még akkor is egy kicsit úgy, és aztán egy jó barátnőm, a Pecsics Mária, aki egy kiváló fotográfus is, a Kaposvári Egyetem Média Tanszékének a vezetője, és sokat köszönhetek neki. Az a pár alkalom, amíg valamit így oda mondott, az nagyon fontos volt. Ő is valami ilyet mondott.
0: Beállok a sorba, jó? Rábeszélek. Már csak azért is, mert csak egy pár percünk van, még egy zenét szeretnénk hallgatni. Mit választasz? Pár
1: zenéljünk.
0: Perc és még egy kis zene, vagy csak beszél?
1: Jó, te vagy a szerkesztő.
0: De te vagy a vendég. Jó, egy kicsit beszélünk, és utána még egy zenénk lesz ugyanettől a Bájos Ikertől, a gyönyörűekettől az Ikerpártól. Hogy azt mondják, hogy most mi nem fejtettük ki nagyon ezt a mexikói élményeidet és a konstrukció, de az sokkal hivatalosabb volt, ott tanultál is, egyetemre mentél, és ott az ottan egyetemen, és majd egyszer talán ebből lesz egy nagy dolgozatod is, amit megcsinálsz, ez már időkérdése, meg energiakérdése. Engem az érdekel, hogy mire készülsz, a férfiak belső ruhatára, ha jól értem, hogy a férfiakkal egy tífor van, amit mondtál, de hogy oldod meg? Újabb pályázat? Vagy hogyan?
1: Nem, ilyenkor, ami itt itthon van, itt elmolyol az ember, nem tudom.
0: Te vagy a magad megrendelője.
1: A legtöbb fotográfus ezt csinálja, igen, és akkor itt útközben összeszed hozzá pénzt, vagy az is sokat segít, ha van egy kötelezettség, tehát hogyha van egy kiállítási időpont.
0: Mit gondolsz arról a mondatról, amit a Kandónál találtam, és nem tudom, hogy neked közel áll-e a szívedhez, ami úgy szól, megpróbálom szó szerint idézni. Aha, most én akadok fenn a technika.
1: Várj, átküldte nekem, és még emlékeznem is kéne rá, nem értettem vele egyet, azt tudom.
0: Na, akkor gyorsan festjél.
1: Nem, azt, hogy nem értettem vele egyet, ez egy szép, szép mondat, és nyilván a csodálatos a Kandóra vonatkozik, vagyis arra, hogy ő hogy érzi magát.
0: Igen.
1: Amikor fényképez, talán valami olyasmi volt a szöveg, hogy ez igazolja a létét?
0: Vagy hát, hogyha nem fotózok ott, ahol éppen vagyok, akkor nem értem, hogy miért vagyok ott.
1: Hát, ezt nem mondanám egyáltalán. Nem.
0: Jó, csak mert egy percig nem hasonlítom össze a kettőtöknek a munkáját, nehogy súlyokat érez a válladon, hogy neked az
1: nem.
0: A... Nem, csak az ő életében...
1: Nem, fontosabb a hely meg a...
0: Ez nagyon fontos volt neki. A hely meg az élmény, de ő ezeket maga kreálta és kitalálta részben. Könyvet csinált belőle, albumot, stb. Engem az érdekelt volna, hogy neked mennyire fontos, végül is rögtön az első történettel válaszoltál rá, hogy elvittél egy kompaktgépet, amit az utolsó nap háromszor megnyomtál, nehogy azt mondják, hogy még csak nem is csinálták képet. Tehát, hogy nem volt mindig benned az
1: indítatás. Hát az élet indítatás. Fontosabb, mint az, hogy bármit csinálj.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy az egy nagyon klassz hobbi, és ezt most tényleg a legnagyobb művészekre is mondom, tehát a legnagyobb festő, a legnagyobb fotós, tehát hogy azért csinálják, mert jó. Szóval, hogy... De tulajdonképpen az élet fontosabb, tehát hogy mi van kint, hogy érzed magad, hogy nem tudom mi, ez egy... Tehát, hogy nincs sem, tehát nincs kényszerem arra.
0: Nem is erre gondoltam, hanem arra, amit mondasz, hogy a boldog, akkor vagyok boldog. Csak azt nem volt módunk, de lehet, hogy jobb is megbeszélni, mert ugye ott elakadtunk, hogy milyen kiállítások voltak, vagy lesznek, hogy a közönségnek is boldognak kell lenni. És ezt nem tudom, hogy fotósként, vagy bármelyik művésznél hogyan kapja vissza, hogy nem csak te voltál boldog, hanem a fogadtatás is boldoggá. Engem örömmel töltött el, most ezt mondhatom, de ezek szerint a Vageszt is, és másokat is, akik egy újabb gondolattal álltak elő, amikor megnézték a képeidet. És ez már egyfajta öröm, nem?
1: Persze.
0: Nagyon kedvesen mondtad, de nem meggyőzően. De nem baj. Most akkor búcsú zene.
1: Nagyon köszönöm a meghívást,
0: Júli. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és remélem,
1: hogy láttalak. Nem beszéltünk semmit a Magyar Rádióról.
0: Nem, miért beszéltünk volna.
1: Istennek.
0: És különben is nem találkoztunk 20 éve. Ez a nagy 20 éves kaland, ez közben 25 éves kaland.
1: Akkor majd most kezdjünk el beszélgetni.
0: Majd a műsor után. Zene, Misi, köszönöm szépen. Ez volt a Szép Kilátó Fogadó Bihari Ági újságíróval, fotóssal. Sziasztok.
1: Köszönöm.

Inhale.

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt az Egyenes Labirintus. Élőben jelentkezünk ezúttal a nyári melegben a stúdióból. Én Peti vagyok a pultnak az innerső oldaláról, és nagyon sok szeretettel köszöntöm ezúttal egyedüli műsorvezetőként vendégemet, Györfi Ákust, költőt, írót és újságírót.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: És hát arra gondoltam, hogy röviden bemutatnálak téged, de hogy igazából szerintem még fontosabb azt megjegyezni, hogy a meghívásodnak tulajdonképpen az én szememben legalábbis kettős apropója van. Egyrészt, amióta elindult az Egyenes Labirintus, és amióta én az irodalomterapeuta képzésemet elvégeztem, nagyon sokszor munkált bennem, hogy én az egyik műveddel, méghozzá Hegyi Füzettel kapcsolatban szeretnélek elhívni az adásba, hiszen a Hegyi Füzet maga, ahogy van, az pontosan olyan, mint egy irodalomterápiás történés. Ugye az irodalomterápiának nem csak az olvasása része, hanem hát az expresszív irodalomterápia az az írással foglalkozik. És hát ez egy nagyon, nagyon szép útja lehetne akár egy irodalomterápiás folyamatnak is. A naplóírás ugye alapvetően egy irodalomterápiás eszköz. Szóval ezt én már régóta terveztem, viszont még ennek ad egy aktualitást ez az idei nyár, ez a rendkívül forró és elviselhetetlen nyár, tekintettel arra, hogy ugye a Hegyi Füzet maga, illetve a prózai szövegeid, lírai szövegeid egy jó része természetben, a természet megérintésével, megközelítésével működik és szólal meg, és hogy most különösen is kíváncsi vagyok arra, hogy miként lehet ezt olvasni, miként lehet a Hegyi Füzetet olvasni és értelmezni. Ugye ez a kötet 2016-ban jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában, és azóta, ha lehet azt mondani, hogy már van talán egy folytatása, ugye a 3 évvel ezelőtt megjelent a Csendkörei, ami a Kortárs Kiadó gondozásában jelent meg. Engem nagyon érdekelne az, hogy mi lenne akkor, mi történne akkor, hogyha a Hegyi Füzetbeli szereplő az most menne el az erdőbe bolyongani, és most találná meg azt a házat, és benne a füzetet, és most kezdeni a gondolatait leírni. Vajon mit írna először?
2: Tehát akkor ez volna akkor az első kérdés ezek szerint.
1: Igen, ez volna egy jó hosszan kibontott és felvezetett kérdés.
2: Hát ha ez az elbeszélő most menne föl, akkor elsősorban azzal szembesülne, hogy a ház már zárva van, mert azt a területet, ahol ez a ház állt, azt azóta megvásárolta valaki, és a házat pedig lezárta. Tehát ezzel indulna az elbeszélői helyzet, hogy az ember oda menne, és akkor hát már házba se tudna bejutni. De ha ezen valahogy, vagy hogyha valahogy ezt az egészet így megemészteni, ezt a sokkot, hogy már házba se tudna bejutni, akkor nem is tudom, alapvetően az szembesülne ott is, mint ahogy általában, nem csak ott, hanem annak a hegyvidéknek az egyéb részeiben is, hogy az egész táj rettenetesen száraz, és minden zörög, és minden ilyen ócska állapotban van. Szóval, hogy ezt hogy mondjam, ez a szó se jó, egy ócska, tehát ez nem az a jó kifejezésem, tehát egy rettenetes, egy infernális állapot állt elő abban azon a hegyvidéken is, mint ahogy egyéb tájakon is. Szóval, hogy nyilván ez ez határozná meg ezt a fiktív elbeszélőt alapvetően, ha most mondjuk arra vetődne, és akkor ezzel az egész állapottal, vagy erről az állapotról indulna el benne egyfajta merengés, hogy akkor ez most így hogy is van, meg ez itt most akkor mi, ez az apokaliptikus, nem tudom, ilyen látkép, ami ottan elébe tárulna.
1: Azon gondolkodtam, ugye a hegyi füzetben meg van említve, hogy alapvetően rögtön az első részben meg van említve, hogy ez egy típusfaház.
2: Igen.
1: És hogy ezek jó melegek tudnak lenni.
2: Persze, rettenetesen melegek tudnak lenni nyaranta.
1: És még ugye erdei környezetben is abszolút. És azon gondolkodnék, hogy vajon jelentene ez menedéket egy ilyen forró nyáron, hogyha az ember arra tévedne.
2: Nem. Abszolút nem. Tehát erre nem jók ezek a házak, illetve abban az esetben jók, ha mondjuk egy olyan északi fekvésük van, és nem tudom én, árnyékban vannak, akkor esetleg igen, de ez a ház sajnos még csak ez nem is ilyen fekvésű volt, úgyhogy ott most a rettenetes hőség van, az biztos.
1: Az eredeti kiadás fülszövegét Orvec Imre írta, egy nagyon jó összefoglalónak tartom ezt a néhány mondatot. Ezt szeretném felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kapcsolópont rögtön az irodalomterápiához, illetve az irodalomterápiás szemlélethez. Szóval ezt írta Orvec Imre. Györfi Ákos most naplót írt, dátumok nélkülit. Szereti járni az erdőt, a hegyeket, főként kedvenc hegységét, a Börzsönyt, amelynek a peremén lakik. Egy alkalommal egy feltört hétvégi házikóban üres füzetet talál, és abban rögzítette gondolatait, emlékeit, álmait, félelmeit. Fáradhatatlanul vizsgálja önmagát, és többek közt azt állítja, hogy ami tiszta bennünk, az semmi vagyunk. Ennek ellenére szembe kell néznünk magunkkal, a megtisztulás reménye nélkül is. Mindannyiunknak kellene egy ilyen füzet. Csak nem biztos, hogy találunk az erdőben, és még kevésbé, hogy ilyen mélységekig alá tudunk szállni. De nem baj, itt az övé. Megteszi benne helyettünk is. Csak olvasnunk kell. Szóval ez azért nagyszerű ez a felvezetés, mert irodalomterápiás körökben van egy ismert idézet, ez Janet Wintersonnak az egyik regényéből származik, amiért lennél boldog, ha lehetsz normális is, nem tudom, hogy ismered-e. És ott ez az idézet hangzik el, vagy ez hangzik el. Ha valami nagy baj ér, keresgéljük a szavakat, dadogunk, hosszú szüneteket iktatunk be, elakadunk. Mások nyelvén keresztül azonban visszakapjuk a nyelvünket. Fordulhatunk a vershez, kinyithatjuk a könyvet. Valaki már járt oda lent a mélyben, és felhozta nekünk a szavakat. Szóval amikor olvastam ezt a fülszöveget, akkor nekem nagyon összecsengett ezzel a Wintersoni idézettel, hogy tulajdonképpen ez az erdőbe menete lesz fajta alászállás is. De azt mondod, hogy most, ami van, ez valamiféle inferno. Akkor lehetne azt mondani, hogy ha valaki ma ilyen mélységű gondolatok mentén járná az erdőt, akkor ez egyfajta pokoljárás?
2: Hát abban az értelemben igen, hogyha ezt a külső természetet hangsúlyozná maga számára is. Tehát az elkeserítő helyzet áll fönn mostanában, hogy az erdőben lenni most nem jó. Tehát elég ritka állapot ez, szóval az én életemben se sűrűn fordult elő, vagy legalábbis nagyon nem emlékszem arra, vagy hát egy-egy ilyen hasonló állapot már volt az elmúlt években, de hogy ilyen átfogóan és ilyen hosszan elnyúló módon és ilyen ennyire pusztító módon, azt hiszem, hogy az én életemben ez még így nem fordult elő. Tehát most az a helyzet, hogy az erdőben rossz lenni, egyszerűen rossz ezzel szembesülni, rossz ebben létezni, lenni és járni. Tehát amire itt az előbb utaltál, hogy így önmagában ez volna egyfajta pokoljárás, hát ezt azért nem gondolnám nyilván. Tehát inkább az van, hogy hogyha az erdőt egy ilyen színpadként képzeljük el, vagy egyfajta díszletként ahhoz, hogy, hogy az ember ott valamiben jelen legyen, akkor ez a színpad, ez most elkeserítő állapotban van, az biztos.
1: Az erdő, mint egy színpad, ez nagyon érdekes, mert eszembe jut, illetve amikor olvastam, most újraolvastam a műsor előtt a kötetet, és eszembe jutott Marie-Louise von Franznak egy műve, az Árnyék és gonosza mesében, nem tudom, hogy találkoztál vele, igen, bologasz nagyon. És ugye, hát az erdőképe, mint olyan, ez ugye tudjuk Proptól is, meg másoktól is, ugye ez alapvetően a tudattalannak, illetve a mesebirodalmának a határa, ami valahol majd, hogy nem ugyanaz, ahol a csodák elkezdődnek az erdőbe belépve. És hát ugye ez a híres dántei kezdés, ugye ez meg sokszor kapcsolatban hozzák a műveiddel. Én mondtam itt az adás előtt, hogy na majd én ilyeneket nem akarok szóba hozni, de mégiscsak sikerült. És hogy ami nagyon érdekes Marie-Louise von Franznak ebben a könyvében, ugye jungiánus terapeuta volt, szintén svájci, és csinált egy kísérletet, hogy elvonult egy ugyancsak egy ilyen erdei házba, mint ami a hegyi füzetben is fölbukkan, vagy valami hasonló lehetett, azzal, hogy hetekig ott egyedül legyen. És leírja azt, hogy a néhány nap után ment hátra a ház mögé, mert hogy ott volt a vécé, az illemhely, és talán valami ág pattanhatott meg, ág törhetett meg a közelbe, talán egy állat léphetett rá, de annyira megrettent, hogy berohant a házba, magára zárta az ajtót, és onnantól kizárólag baltával a kezében volt képes aludni. És leírja azt, hogy mennyire közel került így az őrület határáig, ahol teljesen elvesztette a józan eszét, hogy most ami történik vele, az mennyire még a realitás, és mennyire valami más már azon túl. És tényleg összeért a két világ, és akkor ő kibontja azt, hogy igazából ez olyasmi lehet, most így amennyire emlékszem, így azt hozza magyarázatul, hogy az embernek van egy valamilyen fajta szociális energiája, amivel a hétköznapokban éljük az életünket, de amikor hirtelen egyedül maradunk, akkor ez az energia, ez nem tud kiáramlani, ez feltorlódik, és hogy ez elkezdi a tudattalan tartalmait felhozni. Most nyilván ez egy jungiános interpretáció, de azért így lehet érezni ezt, és vannak olyan részek a hegyi füzetben, amikor te is írsz erről, hogy mennyire nehéz csöndbe lenni, mennyire nehéz, hogy a külső csönd az megvan, hogy erre vár az ember, de hogy belül ott valami mindig hiányzik, ott van egy folyamatos hiány.
2: Igen. Igen, hát az egyedül lét, mint olyan a magány, az egy elég homályos állapot. Tehát, illetve azt se igazán értjük, azt hiszem általában, hogy mit jelent ez? Mit jelent

Ik hosszú ideig éltek egyedül az erdőben, és ezeknek az embereknek a zömére elég rossz hatással volt ez az állapot. Illetve legalábbis úgy tűnt a számomra, hogy rossz hatással van rájuk. Aztán, hogy ez így volt-e, ez egy újabb rejtés kérdés, mert Isten tudja. Mindenesetre az egyikük egy úgynevezett őrült volt. De hát akkor, ha már az őrülethez érkezünk, akkor ismét egy homályhoz érkezünk, hogy most itt az őrület alatt pontosan az embernek, vagy mit is értünk mi az őrület alatt. Tehát az, hogy egy ember nem úgy viselkedik, mint a többiek, nem úgy reagál helyzetekre, mint mások, akkor az őrülete, vagy tehát, hogy ez így most hogy van. De ezt azért említem csak, mert az, hogyha az ember egy hosszasabban van ilyen, ez, én most nem akarom azt a képet festeni itt önmagamról, mintha én hosszú ideig éltem volna ilyen állapotban az erdőben. Egyébként ez nem igaz, mert mi egy erdőszéli házban élünk ugyan, de hát ott a családommal élek. Tehát ez nem arról van szó, hogy én egyedül élnék. Arról van inkább szó, hogy rendszeresen, hogy ismerem, csak olyan helyszínekre látogatok el, így az erdőkbe, ahol az ember egyedül van viszont. De ezek nem ilyen, ez nagyon hosszas egyedüllétek, órákról van szó. Nem tudom. Tehát, hogy ez nem arról, én ezt az állapotot, amit itt az előbb is említettél, tehát, hogy néz ki az, amikor egy ember egyedül elmegy egy erdei házba, mondjuk hosszabb időre, tehát, hogy nem tudom én, egy hónapra akár, nem tudom, tehát, hogy az, hogy néz ki, ezt az állapotot én nem ismerem, ez csak úgy, tehát erről ilyen homályos sejtéseim vannak, hogy ez hogyan hat az emberre egy ilyen állapot. És azt az állapotot másfelől azért ismerem, hogy az milyen, mikor az ember bekerül egy ilyen erdei térbe, amit átsző a mély csend, és akkor egyszer csak, ha akarja, ha nem, hát szembesülni fog azzal, hogy odabent valahol, ez most, hogy hol, vagy honnan, ez is egy újabb kérdés lehet, hogy hát a lelkében, az agyában, a nem tudom hol, beindul egy ilyen zakatolás, ami egyébként is zajlik nyilván, csak hát az ember az alapzajban, az életének ebben az alapzajában nem nagyon hallja ezt. De amikor ez az állapot áll be, hogy odakint viszont akkor mély csend van, akkor ez a zakatolás, ez egyre áthatóbbá válik. Na és akkor az a helyzet áll be, hogy akkor ezzel kéne valamit az embernek kezdenie. Hogy most ezzel az vagy ezzel a zakatolással most mit csináljak? Tehát ez egy, ha akarom, ha nem. És akkor hogy lehet ezt elcsendesíteni? Hogy lehet ezt a háttérbe tolni? Hogy lehet felszámolni akár? Átvilágítani valahogy, hogy ennek az alkatrészei, azok hogy néznek ki? Tehát, hogy miből áll ez össze, ez az egész, ami itt zsizseg az emberbe folyamatosan. És hát ez, hogy ez összeáll-e, vagy sikerül-e ezzel valamit is ügyködni, az egy újabb ilyen kérdés. Tehát, hogy ez hol sikerül, hol nem, hol részben sikerül, hol egyáltalán nem sikerül, hol mintha rendesebben sikerül. Tehát, hogy és receptek erre azt hiszem, hogy nincsenek is. Tehát, hogy illetve hát receptek ezrével vannak nyilván. Mondjuk mindenféle ilyen tehát hogy kell az embernek ezt a zajt, hogy hogyan érdemes ehhez hozzányúlni, hát erről ugye elég régóta beszélnek mondjuk a vallások is nyilván, meg mindenféle pszichológiák is, tehát hogy kell ehhez hozzányúlni, mit lehet ezzel kezdeni. Alapvetően erről van szó, tehát

0: ez a lényeg, hogy ezzel, és ahogy elnézem, manapság pedig, hát hogy is mondjam, csak reneszánszukat élik ezek a műfajok, és ezek a metódusok, tehát hogy az ember akárhova néz, ezt látja, hallja, hogy egy újabb ember áll elő, egy Reels videóban mondja el például, hogy mit kell tenned, aztán egy újabb Reels videóban egy másik fogja neked megmondani, és aztán a századik és a háromezredik. És ez a sok ember, aki erről beszél, ez szintén egy alapzajt képez egyébként, miközben állítólag az volna a dolguk, vagy ők azt hiszik önmagukról, hogy ők ezt ennek éppen az ellenkezőt óhajtják ugye elérni. De én meg azt látom, hogy ezzel ők is az ajt erősítik folyamatosan. És akkor ennek vannak mindenféle ezoterikus leágazása, meg nem annyira ezoterikus, meg mindenféle keresztény irányból, buddhista irányból, bármilyen irányból. És akkor a szerencsétlen árva emberi lény, aki érzékeny erre, és hát hányan és hányan érzékenyek erre, vagy, tehát, hogy érzi azt, hogy valamit kéne, tehát valahogy ezt elkéne, tehát valamit ezzel a zajjal, ezzel a folyamatos zsizsgése, valamit kéne kezdeni. És akkor hallja ezeket a jó tanácsokat minden létező irányba. És azt hiszem, hogy ezekkel ő nem igazán megy semmire.
1: Nagyon érdekes, amiket mondasz, és nagyon jó irányokat nyit föl bennem. Rögtön felmerül az a kép, hogy mondod ezeket a Reels videókat, hogyha lehet ezt hozni, hogy meg akár ilyen podcasteket, vagy YouTube videókat, ahol gyakorlatilag tényleg ez van ilyen önjelölt, vagy akár felcímkézett gurúk így osszák az észt a témákról, hogy ebben nem az jelenik meg, hogy ott van valaki egy ilyen vikendházban, most ne is a kötetett béli kis erdei ház legyen, ami kicsit már egy ilyen szentély tulajdonképpen, hanem legyen egy akármi gyaron, és mit csinál? Ilyen USB-s, vagy mi ez, ilyen bluetooth-os hangszoróval gyakorlatilag hallgatja ezeket a videókat. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag azokról szóló tanács, hogy mit kell a magad benned lévő zajjal kezdeni, az válik tulajdonképpen egy zajforrásá. Na de ugye innen meg már még egy lépés az, hogy egyszerűen már csak valami bömböl abból a vezeték nélküli hangszóróból, mert hogy szerintem a korunk nagy találmánya ilyen szempontból a vezeték nélküli hangszóró, amit az erdőbe is elvihetsz magaddal, mert rettenetes, ha csönd van. Uh-huh. Tehát amit mondasz, hogy ez a belső zaj olyan, mintha a legtöbben, és szerintem ne legyek álszent, a legtöbbünk, inkább így mondom, hajlamos arra, hogy ha ez a belső zaj megjelenne, már abban a pillanatban akkor valami mesterséges zajjal igyekszik felülírni, eltompítani.
0: Igen, ezt én is így látom, és hát rendszeresen hallom is, illetve ilyen helyzeteket rendszeresen látok is, tehát hogy hogyan viselkednek emberek, amikor megjelennek mondjuk az erdőben, vagy valami erdőszéli helyen, és akkor ott mondjuk akkor tábor van, vagy valami, és azonnal elkezdik ezt az ajkertést. Minden jel szerint azért, igen, mert hogy egyszerűen nem elviselhető. Tehát az, hogyha az ember szembesül valamelyest azzal a zajjal, ami oda bent zuborog, akkor az rémisztő a számára. Hm. Azt hiszem.
1: Nem lehet, hogy ez a magánynak egy minősített élménye, amikor az ember csak ezekkel a belső zajokkal van? És hogy ez, amitől ez annyira félelmetes?
0: De részben ez is lehet, hogy ne, persze, hogy lehet, illetve én azt hiszem, hogy az egyedül lét, mint olyan, az ebben a társadalomban, vagy ez nem is erről az országról van itt szó, persze, hanem mondjuk, hogy ezekben a modern, a nyugati társadalom, azt hiszem, hogy tehát hogyha azt mondjuk, hogy valaki egyedül van, vagy valaki magányos, akkor ahhoz az van így hozzárendelve, hogy akkor annak az embernek valami az életében nem sikerült. Tehát, hogy ő zsákutcába került. Tehát ott annak az embernek az életében valami baj van. Tehát az egyedül lét az egyfajta vereség. Azt hiszem, hogy én is érzékelem ezeket az értelmezéseket, hogy arról az emberről, aki rendszeresen egyedül van, vagy esetleg egyedül is él, hát az ott valami az életében nem stimmel, vagy egyfelől, de viszont másfél meg azt is lehet látni, hogy an is ennek az egyedül létnek valamiféle ilyen reneszánsza is, csak ez ilyen rendhagyó módon. Tehát ennek az individuális, ilyen hangsúlyosan individuális ilyen létezésnek, ennek a deklaráltan individuális működésnek az ilyen túlhangsúlyozása, hogy igenis, én mondjuk akkor egyedül is akarok élni, és egyedül intézem a dolgomat, és senki más, mint szükségem is, hiszen nem akarok senkit itt az én. Tehát, hogy én ezt az egyedül, mert ez az individuumnak a végső nagy beteljesülése, hogy én akkor egyedül, és akkor azt csinálok, amit óhajtok. Tehát, hogy érdekes ez innen-onnan ez az egyedül lét állapot, mert egyrészt van ez a vereség íze, másrészt meg van ez a megdicsőülése is. Ez a kettő valahogy így egymással egy időben van ebben a civilizációban így jelen. És akkor hogy hol az egyik hangsúlyosabb, nem tudom, hol a másik. De hát ezzel most így el mentünk olyan irányokba, azt hiszem, az én kompetenciám az idáig talán is nem terjed ki.
1: Szerintem egy ilyen műsornak, illetve ezeknek a beszélgetéseknek talán pont ez a lényege, hogy az ember néha tilosban jár, és ha már a tilos rádióban
0: átlépjük
1: vagyunk.
0: A kompetencia határaikat.
1: Valamilyen szinten legalábbis kimegyünk a szélére, de folytassuk innen. Kedves hallgatók, ez az Egyenes Labirintus, és a vendégünk pedig Györfi Ákos író, költő, újságíró és természetjáró.

0: Ismét itt vagyunk, az Egyenes Labirintust halljátok, és folytatjuk beszélgetésünket Györfi Ákossal. Én arra gondoltam, hogy most felolvasnak egy részt ebből a hegyi füzetből, ugyanis nagyon kapcsolódik ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, és szerintem elvezet egy érdekes kérdéshez. Azt mondja, hogy ez az 55. oldal környékén található. Egyszer megkértem apámat, vigyen fel kocsival a Pokolvölgy bejáratáig, a Kisnóci turistaházig. Világosodott már, amikor kitett a turistaháznál. Néztem, ahogy megfordul az ősrégi maznával, és eltűnik a fák között, kóspallak felé. Sehol egy lélek. A turistaház is kihalt volt. Átvágtam a ház mögötti deres mezőn az erdő irányába. A Pokolvölgy szájában álltam. 2-3 órás kaptató következett. Csend. Kihalt üres rengeteg. Csak néha egy harkály, egy őiv árnyéka, borz, róka, szarvas nyoma a fagyott sárban. Az, ami ezeken a járásokon történt, mindig csak jóval később tudatosult bennem. Előfordult, hogy évekkel később. Egyszer csak tisztán láttam magam előtt egy évekkel korábbi erdei napot, és világosan emlékeztem erdei gondolataimra. Fáziskésés, így mondják. Nem voltam jelen. Pedig jelen voltam. Önmaga mélyén ropogott a befagyott tócsák jege. Ahol jártam, oda nem követhetett a tudatom. Sem a tudatom, sem senki más. Még én sem léphettem be oda. Az ént el kellett hagyni hozzá, levedleni, mint a kígyóbört. Tele van az erdő énem levetett burkaival. Az az én nagy kérdésem, hogy itt volt az előbb, szóba jött az individualizmus, az zajkeltés, zajcsinálás, hogy vajon, hogy kimenni az erdőbe, akár szó szerint értelembe, de még akár átvitt értelembe is, tehát a lényeg az, hogy kimenni az erdőbe lehet-e egoista, individualista módon egyedül?
1: Hát hogy ne lehetne?
0: Hát ez milyen?
1: Hát persze bárhogyan lehet az erdőbe menni nyilván. Persze, lehet, csak akkor az ember nem úgy van jelen az erdőben nyilván. Tehát az is egyfajta jelenlét, az az egónak a jelenléte az erdőben. Csak akkor valahogyan nem képződik meg az állapot. Eleve lehetetlen. Tehát, hogyha az ember egy ilyen egoista szemlélettel lép be oda, de hát persze, hogy máshogy léphetne be? Tehát itt most, ha itt elkezdek ezen a nyomvonalon haladni, akkor azt a látszatot kelteném, mintha én nem ezzel a szemlélettel lépnék be az erdőbe, miközben dehogy nem így lépek be, én is így lépek be, mint mások is, általában kivéve feltételezem egy-két olyan embert, aki az életszentségnek annyira már a közelében létezik, hogy ő viszont nem így lép be, de ilyen emberek azt hiszem, hogy elég ritkán látszódnak. De vannak. Szóval, hogy nem is arról van szó, hogy az ember hogy lép be az erdőbe, mert általában így lép be, hogy énként lép be, hát hogyan, hogy léphetne másként. Az lehet jó esetben, hogy ezt az ént útközben nem is az, hogy elhagyja, mert elhagyni ezt az ént ilyen módon nem nagyon lehet, de valahogy az én legalábbis mint áttetszőbbé válna jó esetben ezekben az ilyen erdei ott létekben, vagy így a tájban való ott létben. Tehát, hogy az már az egy azt hiszem egy óriási lépés, vagy egy ilyen nagyon radikálisan más állapot, amikor az én, mintha valahogy áttetszőbbé válna. És ott már akkor ide-oda közlekedhetnek olyan, nem is tudom, mindenféle áramok, amik egyébként nem érik el az embert. Mert hát az énje elzárja.
0: Tehát tulajdonképpen ez is, végül is azt lehet mondani, hogy ez is ez a bizonyos belső zaj, csak ha az ember, mintha jól hangolná, vagy ha hangolná ezt a belső rádióvevőt, akkor talán valami értelmes is bejöhet rajta.
1: Igen, de ezt se én hangolom, szóval nem is én hangolom. Hajlamos vagyok egyébként, olykor azt sejteni, vagy azt gondolni, hogy mintha az erdő is hangolná. Tehát mintha az erdő ugyanannyira hangolná, mint amire én is hangolni tudom. És amikor tehát, hogy ez mintha ez egyfajta interakció volna. De hát ezek csak ilyen homályoskodások, amiket én most mondok, mert nincsenek nekem erre ilyen megoldó képleteim. Tehát, hogy mi történik az emberrel, amikor ilyen helyzetekben van. Tehát vannak erre mindenféle elgondolások, vannak erre mindenféle nézetek, de azt hiszem, hogy ez az egész, ez egy rejtélyes dolog. Tehát, hogy nem igazán érti az ember ezt, hogy mi történik ott vele. És miért pont az történik, egyszer miért történik, máskor miért nem, mert ezek is ilyen, mintha ilyen improvizatív alapon működik, tehát hol működik, hol nem működik, hol kicsit, mintha, hol egyáltalán nem, hol nagyon. Tehát ez ilyen állandóan változó, és állandóan új, újszerű állapotok. Hát így.
0: Ha kötetet vesszük alapul, a hegyi füzet, maga ez a kék fedeles füzet, amit az elbeszélő ugye megtalál, és elkezdi bele leírni a gondolatait, ebben mi kerülnek? Ez a belső zaj? Ezek az áramlások, amik jönnek, mennek vajon?
1: Hát abba a könyvbe, vagy hát abba a kékfedelű füzetbe azt írtam bele, ami végül is ebbe a könyvbe is bekerült, de hogy ezek micsodák, hát azt hiszem, hogy valami olyasmik akartak lenni, hogyha ezt az odabenti zajt, aminek ugye ami annyiféle alkatrészből áll, tehát abban annyi minden van, amik engem ebből a leginkább foglalkoztattak ennek a könyvnek az írásakor, a zajnak azok az alkatrészei, amik az emlékek. Emlékfoszlányok, állapotok emlékei, fények emlékei, illat emlékek, ilyesmik, emberek emlékei, persze, tehát emberi arcok. Tehát ezek érdekes módon abban a házban, tehát amikor akkoriban ott üldögéltem rendszeresen, akkor ez volt a hangsúlyos, hogy ilyen emlékek hívódtak ott elő bennem. Ez is egy rejtély volt számomra akkor is, meg most is az, hogy miért pont ezek, tehát miért erre fókuszált ez az egész, hogy ilyen réges régről fölbukkan emlékek, ilyen nem tudom, 3 éves koromból, ilyen elsüllyednek hit, ilyen mindenféle ilyen emlékszilánkok. És akkor ahogy ezekről írtam, azt hiszem, hogy akkor működött az erről való írás is, amikor ezek a fölbukkanó emlékek valahogy érintkeztek ezzel a csenddel. És akkor ez a kettő valahogy átjárta egymást, és akkor elkezdett működni olyan formában, hogy ez már az írást is elindíthatta az emberbe. Tehát, hogy mert írni, hát ez is alkatfüggő, persze, hogy az egyik, ami így ír, a másik úgy, amúgy. Tehát, de ez az én esetemben mindig úgy volt, hogy tehát van egy ilyen rejtélyes, ilyen nem tudom, valami szerkezet, oda bent a személyiségemben valahol mélyen, ami így aktiválódik, ha íráshelyzetet érzékel, hogy így mondjam. Tehát olyan, mint hogyha barométer volna mondjuk, ami egyszer csak az ember áll, és akkor na most ez az optimális állás ennek a műszak, hogy most íráshelyzet van. Ezt a elképzelhető, hogy a régiek ezt hívták, úgyhogy ihlet. Tehát, mert az ihlet is egy ilyen, szintén egy homályos ügy, vagy egy állapot, hogy mi az, hogy ihlet, tehát ez hogyan képződik meg az ihlet, mit értünk mi ez alatt, mi ez. Az viszont erről elmondható, hogyha ezt mondjuk már ihletnek hívjuk most, hogy tehát van egy olyan állapot, egy olyan hangoltság, azt hiszem, lehet, hogy ez a jó szó, hogy ez egy ilyen hangoltság, de ezt se ihangolom. Tehát nem ihangolgatom addig a hangszert, amíg hallom, hogy ez a húr most már akkor rendben van, és ez az éhang, hanem ez így hangolódik valamiknek a hatására hangolódik, és akkor van, amikor ez így összeér, és akkor érzem, ez egy érzettel jár együtt egyébként, egy ilyen néha fizikai érzet is. Tehát, hogy amikor ez az állapot így létrejön, hogy akkor most esetleg akár írhat is az ember éppen.
0: Te egyetértesz azzal, amit a fülszövegnek írt Oravec Imre, hogy naplót írsz? Hogy dátumok nélküli naplót? Te tudsz így a hegyi füzetre tekinteni? Az ott leírtakra, abba leírtakra, mint egyfajta naplóra?
1: Hát nem is tudom. Ha akarom, igen, ha akarom, nem. De én egyébként nem akarok erre így tekinteni. Vagy, tehát, hogy nem ez az első, ami eszembe jut. Az, hogy az Oravec Imrének ez jutott eszébe, az ő ránézése volt erre az egészre, persze, nyilván. Mert ő ír egyébként hasonló ránézéssel, tehát, hogy ő ami már inkább volna hívható naplónak, mint amit én csináltam. De én azt hiszem, hogy ez a szónak a hétköznapi értelmében nem hívható naplónak ez a könyv. Tehát ez nem napló. Nem tudom micsoda. Ezt interjúkban rendre előbukkant így az utóbbi hosszú években az, hogy mi is a műfaja ezeknek a könyveknek. Mint például ennek a könyvnek. Mi a műfaja? És akkor erre így mindig hűmögte valamit, hogy mit tudom én, hogy mi a műfaja. Én nem is érdekel ez a kérdés, hogy mi a műfaja. Aztán egyszer csak rájöttem egy rendkívül jó válaszra ezt illetően, az pedig az volt, rendkívül szellemes válasz, hogy ezeknek a könyveknek a műfaja az, hogy könyv.
0: Oké, okay, igen.
1: Rendkívül válasz, nem? De ezt azért mondom, mert egyszerűen nincs rá jobb szavam, tehát nem, mert hát emlegetve voltak ezek már mindenhogyan, hogy lírai, naplószerű szövegek, esszé-szerű, hol esszé, hol ez, hol az, hol amaz, hol ide billen, hol oda billen, és ez mind persze ráfogható erre az egészre, amit én művelek, de alapvetően nem érdekelnek ezek a kérdések, tehát hogy most ez mi a műfaj.
0: Igen, ez jó hír, mert hogy ha akár adott esetben valaki rápillant, és naplóként éppen látja meg, akkor akár felszabadító is lehet, hogy lehet így is naplót írni, tehát hogy lám lehet így is, miért ne? Engem az érdekelne, hogy amikor ez az egész folyamat zajlott, amikor te kijártál oda, és írtad ezeket a gondolatokat, leírtad ezeket a gondolatokat, ezek miként hatottak vissza rád? Tehát így fel tudsz-e bármit idézni abból az időből, a keletkezés idejéből, hogy lett-e ennek valami következménye, vagy visszahatása rád?
1: Hát ahogy az általad előbb olvasott részletben is volt erről szó, hogy az, hogy az emberre milyen hatása van egy-egy ott lét mondjuk ebben a házban, vagy akárhol, az nem biztos, hogy aktuálisan érzékeltő a számára. Lehetséges, hogy csak 2 hét múlva, 1 év múlva, 20 év múlva, vagy az is lehet, hogy ebben az életében nem. Tehát, hogy ez így elillant. Tehát az, hogy az az ott töltött idő, ami nem volt egy rendszeres időszak, tehát úgy értem, hogy nem volt egy egybefüggő idő. Tehát ez nem arról volt szó, hogy minden nap fölmentem volna oda, hanem arról volt szó kb., hogy egy olyan fél éven keresztül, vagy lehet, hogy több is volt az, mint fél év, azért rendszeresen följártam oda, de előfordult, hogy eltelt úgy egy-két hét, hogy nem. Tehát, hogy nem volt ennek egy ilyen rendszeressége. Szóval, hogy nem volna könnyű ezt mondani, hogy mi volt ennek az utóélete bennem, vagy tehát, hogy mivé állt ez össze. Illetve annyiban, ami a könyvben is ebből fölbukkan, hogy volt, amikor ott lenni is, tehát hogy mondjam, az ott létben volt valami nyomasztó például. Volt, amikor nem volt nyomasztó. Volt ilyen, olyan, amolyan. Volt, amikor arra gondoltam, hogy nincs is értelme ennek. Tehát, hogy attól riadtam meg, hogy ebből egy ilyen rendszer válik, tehát, hogy most akkor én vagyok az az ember, vagy mondjuk az én vagyok az az író, aki most ezt csinálja. Tehát, hogy így volt egy olyan helyzet, hogy mint hogyha kívülről önmagam vagy ránéztem volna, csak hogy azt látom, hogy ja, hogy akkor ez az az író, aki most így működik.
0: Te félsz ettől a definiáltságtól? Mert hogy a hegyi fűzet műfajbesorolásával kapcsolatban azért ezt így megjegyezted, hogy igen, ennek az a műfaja, hogy könyv.
1: Igen, de nem arról van szó, hogy én félnék ettől, hanem arról van szó, hogy tehát bármiféle ilyen ráfogást óhatatlanul is falsnak érzek. Tehát, hogy nem... Mert ha erről elhangozna, erről a könyvvel elhangzik, hogy ez egy napló, akkor is majd érzem, hogy ez így fals. Tehát, de az akkor is érzem ezt a falsságot, hogyha azt hallom emlegetni, mondjuk önmagamat illetően, hogy én egy író volnék, vagy hogy én egy költő volnék, vagy mit tudom én, mi volnék, akkor is érzem ezt a fals dolgot benne, hogy ez így nem egészen igaz, noha vannak erre utaló jelek nyilvánvalóan, de még, szóval az identitásom az nem ilyen, nem így működik, tehát, hogy én önmagamra ekként gondolnék, hogy akkor író, költő, nem tudom micsoda, mert hát nem, tehát nem, tehát van akinek ez megy, hogy ő így önmagára így gondolja, én ezzel mindig is úgy voltam, hogy igyekeztem ezzel így nem azonosítani magam.
0: Ugye a kötetben ilyen nagyobb témák gyanánt jelennek meg, akár a természettel, az erdővel való kapcsolat, az emlékek, a több generációra, tehát nem csak a személyes emlékek, hanem azok a családi emlékek, amiket vélhetően hallomásból tudhattál meg, illetve hát ami talán a legmarkánsabb, a legerőteljesebb ilyen értelemben szála, az pedig a kiszolgáltatott embereknek, a nyomorult embereknek a sorsa. De abban az időszakban dolgoztál ilyen területen, ha jól tudom, hajléktalan szállón?
1: Igen. Tehát amikor ez a könyv íródott, akkoriban igen, még egy ilyen szállón ügyködtem, mert elég hosszú ideig egyébként, ezen a hajléktalan szállón, nem tudom hány évig dolgoztam, tehát hosszú évekig, az biztos, de most már nem is emlékszem rá pontosan, de egy olyan 7-8 év lehetett, lehet, hogy több is. Mindegy, de szóval igen, akkoriban ott dolgoztam még, és nyilván ez is egy egészen rendhagyó állapot bírt olykor lenni, tehát mondjuk én ott úgy voltam, hogy ilyen ezek az ott léteim a szállón úgy néztek ki, hogy reggel 8-tól másnap reggel 8-ig, tehát ilyen egybe ment le 24 óra, mint szolgált, és akkor úgy haza. És akkor amikor az ember hazamegy reggel egy hajléktalan szállóról, ennyi időt ott töltve, és akkor volt olyan akkoriban, amikor írtam ezt a könyvet, rendszeresen volt olyan, hogy akkor hazamentem, átöltöztem, nem tudom, és akkor indultam föl. És akkor ebből a helyzetből így hirtelen abba a helyzetbe így átkerülni, az mindig nagyon érdekes volt, ezek az átjárások ebből abba, és abból aztán ebbe vissza. És Érződik is ezen a könyvön ez, azt hiszem. Hát az, hogy egy olvasó ezt hogy érzékeli, az is egy kérdés, de én érzékelem benne. Szóval vannak benne, tehát az állapotokra emlékszem. Tehát, hogy milyen az, amikor az ember reggel a szállóra hazamegy, átpakol a dolgot, és akkor indul oda föl, és akkor ott üldögek órákig, írok, amit aztán visszajövök. Tehát ezek az átjárások, ezek határozzák meg ennek a könyvnek az atmoszféráját, azt hiszem. Tehát, hogy így honnan, hová, és aztán honnan, hova, vissza. És ez az ide-oda ingázás ezekben a világokban, amik hát, hogy is van, csak egymástól azért rendkívüli módon távol állnak egymástól. Miközben számomra meg nem volt ez így azért egészen. Szóval ránézésre ezek egymástól rettenetesen messze vannak ezek a világok, de valahogy össze is értek bennem. Tehát én ezt az egészet mindig egybe láttam.
0: Vajon hol érnek össze?
1: Ez egy nehéz kérdés, de valahogy én azt hiszem, hogy rendszeresen éreztem én ebben a házban úgy, hogy én tehát valamiféle számkivetettség állapotában vagyok. De ez egy önkéntes alapon természetesen, tehát nem úgy, mint ezek az ügyfelek, az úgynevezett ügyfeleink ott a szállón, akik ezért, azért, amazért ebbe az élethelyzetbe kerültek, vagy önhibájukba, vagy önhibájukon kívül, de hogy mi is az, hogy önhiba, meg mi is az, hogy azon kívül, ez szintén egy kérdés lehetne, de ezt a szállat most szerintem hagyjuk.
0: Igen, igen.
1: Vagy hát engedjük el, mert ez így hosszúra nyúlna az egész. De szóval ezt elég egyszerű félreérteni, amit ez ügyben most így eszembe jutott, tehát az, hogy én valamilyen módon a hajléktalansággal, mint állapottal azonosítottam önmagam. De ugye nem abban az értelemben, hogy én is hajléktalan vagyok, mert hát nem az vagyok. És nem is ismerem ezt az állapotot, hogy ez hogy néz ez ki, amikor az ember egy ilyen élethelyzetbe kerül. Ismerem, vagy így ránézésre ezt, azt, amazt én erről azért, hogy elmondhatnék, de azok ránézések csak. Tehát nem ismerem ezt az állapotot, hogy ez milyen. De mindig volt egy ilyen érzésem, és azokban az időkben ez hangsúlyosan volt meg, hogy aki ebben a könyvben beszél, és ahonnan beszél, és amit beszél, az valamilyen módon rokonítható ezzel az állapottal, hogy valaminek a peremén van, valaminek a széléről néz rá az egészre, amennyire ráláthat az egészre. Tehát ugye a hajléktalanság, mint szimbólum, vagy mint egy ilyen, hogy is mondjam, nem tudom, igen, szóval ez valamiféle jelképként volt ott bennem, hogy végülis én is az vagyok, én is hajléktalan vagyok, csak nem úgy, ahogy ők, tehát nem abban az értelemben, nem olyan módon, hanem valahogyan a tudatom hajléktalan, így, valami ilyesmi. Tehát, hogy nem, nincs az embernek otthona ebben az értelemben. Tehát engem egész életemben nagyon érdekeltek, és így nagyon vonzottak ezek az erdei ilyen rejtek helyek, mint ez a ház is például, ezek az elhagyatott házak, az erdőkben, erdei kunyhók, ilyen. Tehát mindig is nagyon erősen volt bennem egy ilyen ez a vonzódás. És de nem tudtam rájönni eddig, hogy miért. Az ember azt hiszi, hogy ott valamire majd rá, tehát haza akarunk jutni végül, ahogy ugye Pilinszky is mondja ezt, hogy hát az ember haza akar jutni. Itt van ugyan, de hát haza akar jutni. És azt hiszem, hogy ez a fajta hazajutási vágy az, ami hogy most valami adszabású mondjak, igazából az egész írás is ezért van. az én esetemben.
0: Hazajutni.
1: Ez a hazajutáshoz kell nekem, hogy írjak.
0: Folytassuk innen. Ez itt az Egyenes Labirintus, a vendégünk pedig György Ákos, író, költő, újságíró.

0: Ismét itt vagyunk, ez itt az Egyenes Labirintus, és Györfi Ákossal beszélgetünk. Egy újabb részt szeretnék felolvasni a hegyi füzetből, ami rímel arra, amiről a zene előtt szó volt. Állatok útjait használom. Most döbbentem rá erre, ahogy jöttem fölfelé a hegyen, a házhoz, ahol írni szoktam. Az itt töltött időről a legritkább esetben maradnak emlékeim, mintha mindig álmomban járnék itt, ami bizonyos szempontból tényleg így is van. Hogy mi zajlik le ilyenkor bennem, nem tudom megmondani. Homályos érzetek és benyomások, emlékfoszlányok, látszólag a semmiből felbukkanó mondatok kavalkádja. Hátradőlök a 70-es évekből itt maradt ronda műbőrfotelben, és hagyom, hogy lassan elöntse a tudatomat ez a titokzatos folyó, amelynek éjsötét vize beláthatatlan mélységeket rejt. És talán az sem véletlen, hogy ehhez a házhoz csak vadállatok által használt utakon juthatok el. Ki kell lépnem átmenetileg az emberi minőségből, ha el akarok jutni mélyvilági életem helyszínére. Amikor itt vagyok, nem tudom eldönteni, hogy hol is vagyok tulajdonképpen. Sok olyan gyerekkori emlékem hívódott elő, ennél az ablaknál ülve, amelyekről réges-rég megfeledkeztem már. Például a Dunával kapcsolatos első emlékeim. Állok a bokáig érő vízben, és nézem a hullámokat, ahogy végtelen sorban futnak fel a kavicsos partra. Igazából az érzésre emlékszem vissza, amit a látvány akkor talán 3 évesen előhívott bennem. Hogy van a hatalmas erő, ami mozgatja a vizet, ami mozgatja odafönt a felhőket és a csillagokat, és ami végső soron engem is mozgat. Az érzésben benne volt mindez, és nem volt szükség arra, hogy meg is fogalmazzam. Erre csak most, sok évvel később lenne szükség, de félek, hogy már lehetetlen. Ami az akkori és mostani énem közé ékelődött, homályossá karistolta az egykor még ragyogóan tiszta tükröt, amelyben elmosódó foltokon kívül egyebet már nem igen láthatok. Ebben a részben szerepel a Duna, és szeretnék még kitérni egy kicsit a Dunára, hiszen ez rögtön átvisz a következő kötetedre, a Csend köreire, de ami engem elsősorban megragadott ebben a részben, ez pedig ez, hogy csak vadállatok által használt utakon juthatok el ehhez a házhoz. Tehát ez a gondolat, hogy vadcsapások mentén lehet ehhez a házhoz eljutni, nem pedig egy emberek által kiépített vagy kiárt úton, és hogy ez valahol ugye az emberlétből való kivetkezésre utal, vagy abból, hogy le kell, magunk mögött kell hagyni valamit. És hogy ugye ez egy ilyen álomszerű hely. És kicsit visszatérve ehhez a hazataláláshoz, hogy ebből nekem az jönne, hogy olyan, mintha a haza az nem is hely volna, vagy legalábbis ha a mentén, az asszociáció mentén indulok el, amit innen merítek, hogy nem is egy hely volna, amit keresünk, hanem sokkal inkább egy valamiféle állapot. Te hogy látod ezt?
1: Igen. Ezt elég hosszú ideig én is azt hittem, vagy azt abba kapaszkodtam, inkább azt mondom, hogy a haza az egy hely. És persze bizonyos értelemben hely, egy hely is, de az a haza, ahová az ember haza akar végül jutni, mint ahogyan azt a Pilinszki is mondja, az nem egy hely, hanem az egy állapot, igen. Az egyfajta beérkezettség állapota esetleg így lehetne hírni. Nem tudom, tehát amikor az ember eljut az életének egy olyan magaslati pontjára, ahol ahonnan ráláthat az egészre, már legalábbis annyiban, ami ebből az egészből így az ő számára láthatóvá válhat. És az pedig nem egy hely. Tehát nem és akkor ebből ugye az is következik, hogy hát nem helyekről van itt szó. Tehát ez a ház is ezen a hegyen, ez se egy hely volt, illetve egy hely volt, de én nem a helyért mentem oda, hanem hogy újra és újra előállítsak egy állapotot, helyezkedjem egy állapotba. És ahhoz ez a hely, ez optimálisnak tűnt akkoriban. De igen, és az, hogy állatok útjait használtam ehhez, hogy odajussak, illetve hát ezt is azért persze árnyalni kell ennek, ezt a legendásságát árnyalnám annyival, hogy el lehetett az a házhoz más emberi úton is jutni, vagy emberek által használt ösvényen is, de én rendszerint nem azt használtam, hanem az állatok által használt útvonat használtam. Ez se véletlen volt persze nyilván. Még egyrészt azért, mert az volt a rövidebb, de nem csak a rövidsége miatt, tehát a meredekebb is volt egyúttal, meg rövidebb, hanem azért, hogy ez az átlépés, ez valahogy így, tehát az már valamiféle rituális működés volt, hogy így eljutni a házhoz, tehát hogy ezeken az utakon, amiket az őzek használnak, és a vaddisznók használnak, ott jussak el, mert akkor amíg azt végig, tehát amíg azon az úton a házhoz fölmegyek, az már egyfajta hangoltságot idézhet elő, és valami kilépést abból az állapotból, amiből mondjuk otthon elindultam. Szóval, hogy ez egy valahogy egyfajta lelki gyakorlat is volt, de hát mint ahogyan az írás is, az persze, mondjuk hogyha összeállnak a dolgok, akkor az is egyfajta, tehát hogy az volt a lényeg, hogy igen, hogy ez valamilyen ritussá vált, és hogy amire odaérek, tehát a házban úgy érek oda, hogy az már valahogy hangolja az embert arra, hogy az ott létre hangolásod, ezt így kellett csinálni.
0: Eszembe jutnak ázsiai országok, ahol megfordultam, hogy nagyon gyakran vannak az utak mentén, illetve hát nem, hogy nagyon gyakran, hanem a legtöbbször az utak mentén magukban álló kapuk. Tehát például Indonéziában egyszer csak ott egy kapu, és nincs hozzá fal, nincs hozzá épület, és mégis az van, hogyha az embernek az az érzése, hogy bár könnyebben néhány helyen egészen könnyen ki lehetne kerülni ezeket a felállított kapukat, de mégis mindenki a kapu megy át. Tehát ott van ez az ösztönös késztetés, hogy ha én erre a településre, vagy ebbe a kis lakóközösségbe be akarok jutni, akkor nem a kapu mellett megyek, vagy egy valamilyen másik ösvényen, hanem azon a kapun át, ami látszólag értelmetlen, uh-huh. mert hiszen szinte valójában csak szimbolikus. Uh-huh. Tehát még annyi konkrétsága sincs, mint egy európai templom kapunak, ami ugyancsak elválasztja mondjuk a külső profán világot a belső megszentelt tértől, mondjuk így. Itt még ez sincs, tehát itt még épület sincs. És mégis szerepe van a kapun való átmenetelnek, mert hogyha nem a kapun megy az ember, akkor nem jut oda el. Uh-huh. És hogy ez jut eszembe erről, amit mondasz.
1: Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy itt is erről volt szó az én esetemben is. Bár persze ez így nem volt bennem ez így végigjátszva, hogy erre most így miért van szükség. Tehát ez nem volt erről egy tervem, hogy ezt most így kell csinálni, és mondok, valami ez, hanem ez így hozta magát. Ilyen álomszerűen hozta magát. Uh-huh. Valahogy olyan, mintha az ember álmába csinálta volna, vagy mintha én álmomba csinálta volna. Tehát ugye ez így legyen, mert ez így helyes.
0: Még egy picit visszakanyarodnék a magány kérdéséhez is, ezekhez a kiszolgáltatott emberekhez, akikről írsz. Azt írod, hogy ezek nem szegények, mert hogy a szegénység az valami egészen más lenne, hogy valójában az lenne a természetes állapot, a szegénység, hanem ezek olyan emberek, akik megfosztottak, ha jól emlékszem, azt írod, hogy ők ez a nincstelenség, amiben ők vannak, az a semmivel áll kapcsolatban.
1: Igen, igen, igen, rémlik, hogy valahogy így ilyesmit írtam erről, igen. Hát igen, hát mert hát a szegénység az egészen mást jelent. Tehát a szegénység legalábbis az én értelmezésemben valami olyasmit jelent, hogy az embernek, amire valóban szüksége van, az, azzal rendelkezik, az van neki, de amire viszont nincs szüksége aljában, azzal meg nem. Én valahogy így írnám le így egyszerűen ezt az állapotot, hogy mit nevezek én szegénységnek. Tehát amikor a szükségessel rendelkezünk, de azon túl semmivel nem rendelkezünk. Tehát, hogy ne birtokoljunk, hanem egyedül azt, ami szükséges. Bizonyos értelemben az evangéliumi szegénység az ilyen. Tehát ez az evangéliumi szegénység. Most a hajléktalanok esetében ezen a szálón is én ott azzal szembesültem, hogy hát, hogy ott erről nincs szó. Ott egy írtózatos elhagyatottságról van szó alapvetően, és olyasmiről, hogy ott egy ember, akinek tényleg a világon semmilyen nincs, de nem azért nincs, mert vagy hát, hogy is mondjam, szóval, hogy így a semmiben úszva, lebegve él, de olyan szinten is, hogy erről mindig eszembe jut az a történet, hogy egyszer, amikor ott voltam éppen a szállón, akkor besétált az egyik ügyfél, így az esti órákba, és odajött hozzám, és elsírta magát. És azt mondta, hogy nagyon köszönöm. De hát, és akkor ránéztem, hogy de hát mit köszön? És akkor azt mondja, hogy azt köszöni meg most este nekem, és még ebben az állapotban, vagy ennek a hatása alatt, hogy én reggel, amikor igyekeztem be a szálló felé, akkor én az utcán elmentem el, és ráköszöntem hangosan. És ő este még ennek a hatását így jött be, hogy ezt akarta megköszönni sírva. Tehát, hogy itt erről van szó, amikor erről beszélünk, hogy ez az ember még azzal sem rendelkezett, hogy valaki emberként hozzá szóljon, még ezzel sem bír. Tehát még ez sem volt a számára az életében jelen, és amikor egyszer egy ilyen helyzetbe került, hogy azt látta, hogy akkor én a törzs ráköszönök, mint az egyik ember a másikra ráköszön, akkor ő ettől ilyen állapotba került, és ez az állapot, tehát hogy ez a hatás, amit ez benne kiváltott, ez mutatta ennek ezt a rettenetét. Tehát, hogy azt az űrt, amiben ez az ember élt. Tehát, hogy ilyesmit értek az alatt, amikor azt mondom, hogy így a semmiben. Tehát, hogy itt semmi nincs.
0: Azért is hoztam vissza még őket, illetve a magányt velük kapcsolatban, mert hogy ezeket az embereket nem csak megjeleníted, nem csak írsz róluk, hanem tulajdonképpen szövegeket emelsz át tőlük. Tehát, hogy idézel tőlük, és hogy ha lehet azt mondani, hogy amint az elején a beszélgetésünknek említetted, hogy ez a ház már így a valóságban tulajdonképpen gazdát cserélt, és már nem úgy néz ki, és ha most valaki elzarándokolna oda, ha egyáltalán lehetne tudni, hogy hol van, akkor gyakorlatilag már nem találná meg abban a formájában, ahogy te azt annak idején megtaláltad. És hogy közben meg mégis itt a kötetlapjain lett valamiféle alternatív valósága, ahol még mindig vissza lehet oda térni.

0: tudom. Tehát persze lehetséges, hogy ez is benne van, igen. Hát, hogy most ezek ilyen ócska nagy, nem tudom, valami patetikus ízűen hangzó, nem tudom, ilyen dolgok, de hogy mondjuk, ha azt mondom, hogy egyszerűen emléket állítani ezeknek az embereknek. De ez sem emléket, mert nem emléket akarok állítani, nem csak egyszerűen valamiféle viszonyba kerülni velük, egy emberi viszonyba. Tehát ez, hogy ha írok róluk, vagy idézem is egyiküket, másikukat, azzal mintha beleírnám őket valami olyan helyzetbe, amit az életükben nem sikerült előállítaniuk, vagy amiben az életükben nem volt részük ebben az életükben. Hogy attól is óckodnék, ha azt mondanám, hogy nem is mondom inkább. De, tehát annyira óckodom. De, tehát, hogy igen, szóval, hogy valahogy oda helyezni őket ebbe az egészbe, ebbe a nagy egészbe. Tehát, hogy ők is benne vannak, ők is itt vannak, ők is itt voltak, ők is itt éltek a csillagok alatt, mint mi, vagy bárki. Csak ezt ugye, ha rájuk gondolunk, hajlamosak vagyunk erről így megfeledkezni, hogy ők is itt éltek a csillagok alatt. Tehát így van.
1: De ez milyen szép kép. Persze ez már csak az én olvasatom, de nekem az volt az érzésem, amikor ezeket a részeket olvastam, hogy maga ez a kis erdei ház, ez az elhagyatott erdei ház, amit egyszer feltörtek, ez is egy olyan helyszín, szinte kínálja magát, hogy megtalálják hajléktalanok. Hogy olyan, mintha egy picit menedéket adtál nekik ott, legalábbis a képzeletben, hogy lám, itt van egy hely, amit nem használ senki, és itt akár van egy kályha, ahol be lehet fűteni.
0: Igen, hát ez a ház, ez akár alkalmas is lehetett volna erre, csak hát annyira nem esett útba, hogy ezért ez így nem állt össze, hogy ezt az a ház az ilyeténképpen hasznosulhasson. De hát ott voltam erre én.
1: Igen, és megteremtettem oda az utat. A szövegedben egy másik nagy kép vagy természeti kép a Duna. A csend köreiben írod, hogy a Duna az ott folyt el a szülőházatoktól talán 100 méterre, és hogy a legkorábbi emlékeid is ehhez kötődnek, ugye, mint a felolvasott részben is volt. És a csend körei elején írsz arról, hogy amikor beúsztál a Dunába, akkor egyrészt hagytad, hogy csodorjon az ár, és hogy ebben az áramlásban van egy pont középen, ahol teljesen nyugodt a víz. És mint a vihar szeme, talán ezt a képet is így hozott, hogy mint a vihar szeme. És ezzel kapcsolatban, vagy ementén mi jut eszedbe, vagy milyen gondolatai támadnak a Duna jelenlegi állásáról? És most ezt a Duna jelenlegi állását sem feltétlen kizárólag meteorológiai, meg...
0: Nem a vízállás jelentés.
1: Nem a vízállás jelentés szemszögéből, de akár onnan is, hanem hogy egyáltalán.
0: Nem a paksi építkezésekre. Így van. És ha nem tudom, az ilyenféle, ilyen aktuális ilyen rémségekre. Igen, szóval bennem ez a folyó, ez egy, hogy sem mondjam csak, tehát ezt így nem árnyalnám ennél jobban, mert hát minek, ez egy ilyen őskép, igen. Tehát az életem első emlékeinek, és első ilyen átfogó, ilyen nagy emlékeinek egyike, ami valószínűleg az egész életemen át így el. Tehát meghatároz a legmélyebben. Ezért aztán az a helyzet, hogyha eszembe jut mondjuk a Duna, vagy ha erre gondolok, hogyha ránézek, akkor olyan zavarba ejtő helyzet áll elő rendszerintem, hogy nem nagyon tudom elválasztani magamtól a Dunát. Tehát van egy ilyen

0: hónapot, amiről így nem könnyű mit mondani, meg nem is akarnám ezt itt most, nem tudom én, akkor definiálni, meg egyszerűen ezt most egy ilyen leíró jelleggel mondom, hogy olyan a számomra, tehát mintha nem tudnám igazán önmagamtól elválasztani. És én nem is akarom természetesen a régesség, tehát hogy nem. Nem tudom, mi és volt akkor, a kérdésed.
1: És de... akkor az, hogy a Duna jellegi helyzete vagy állapota, tehát hogy ez a nagy folyam, ami az időtlenséggel kötődik össze, ez egyszer csak el tud szivárogni a kövek alá.
0: El tud szivárogni, persze, hogy el tud szivárogni, és az, hogy előbb-utóbb el is fog. Hát ez, hogy előbb-utóbb, ez most persze relatív, mert lehet, hogy egy évszázad múlva, vagy Isten tudja mikor, de hát az a helyzet, hogy mindennek van eleje, és van egy vége, és vannak ezek a hosszú életű dolgok, nem az emberi élethez hozzárendelt időintervallumokban működő dolgok. Hát ilyen például egy folyó élete, ilyen egy hegység élete, egy erdő élete is jó esetben. De hát ezek egyszer csak fölbukkannak, aztán pedig egyszer elmúlnak. Szóval az igazság, hogy nem. Ettől nem lehet eltekinteni. És az, hogy az ember azt látja, hogy most például ilyen állapotban van a Duna, az hogy ne volna elkeserítő, mert tehát a számomra is elkeserítő ezt látni, hogy ez most hogy néz ki. De egyúttal meg az is megvan ehhez az élményhez bennem, hogy van róla egy olyan sejtésem, hogy ami elmúlik, az valahol az attól még ott lesz, és ott marad. Emlékszem, hogy ott a Bertók László nevű költőnek van egy régi verse, és abból annyira megmaradt egy sor, hogy valahogy így szól, hogy azon a mereng a költő, hogy van-e a túlvilágon Duna? Van-e? Tehát, hogyha én átkerülök majd a túlvilágra, ha én innen támozom, akkor ott, van-e ott Duna? Én azt hiszem, hogy van. És az viszont, az a Duna elapadni se tud, tehát ebből a szempontból nem kell érte annyira aggódni. Az, hogy ez az evilági Duna, ez egyszer el fog apadni, hogy ne. Ez a sorsa.
1: De vajon ezt tudjuk-e ilyen nyugalommal szemlélni?
0: Nem, hogy nem tudjuk itt szemlélni, persze, és hát amennyire az ember ránéz erre az egész helyzetre, amit most van, és látja ezt az egyébként szerintem sok tekintetben hisztérikus reakció cunamit, és az, hogy itt emberekben hirtelen nagy számban, vagy emberekből olyan reakciókat hív elő ez az állapot, ami hát engem, hát hogy is mondjam, csak azért irritálni is tud. Szóval amikor hirtelen mindenkiben föltámadta, nem tudom én, ez az ökofasiszta. Hát mondta, hogy hát most tényleg, na most azonnal. De hát eddig hogy éltetek, emberek? Hát eddig hogy mentek a dolgok? És akkor most hirtelen rájön mindenki, hogy na hát ez botrányos, ez tűrhetetlen, és most azonnal, és nem tudom. Tehát az helyzet, hogy nem érdemes erre így reagálni, én azt hiszem. Persze, hogy valamit ugye lépni kell, hogy mit, azt én nem tudom. Én nem vagyok hozzáértőm, és óhajtok úgy tenni, mint ha az volnék. Nem tudom, hogy vízügyileg hogyan kellene. De én attól tartok, hogy ezek azért ennél egyel egyszerűbbek ezek a folyamatok. Ha nincs eső, akkor ez fog következni, és hogyha nem lesz továbbra, akkor meg még így ebből lesz. Tehát ez nem annyira összetett ez a kérdés.
1: Egy részletet szeretnék még gyorsan, hogy a vége előtt, bár 2 perc van már hátra a műsorban, de talán belefér a csend köréből felolvasni, ami a terhajókra vonatkozik. Ez már is mondom, hogy ez a hírnök és a tenger, ez a címe, és csak egy részlet. Egy hatalmas terhajó, a Stade Dresden, lassan beúszik a dok mellé, hogy az óriás daruk leemelhessék róla a konténereket, amelyeket majd a szállás melletti kamiondepóból fuvaroznak mindenfelé a kamionosok. Ezek a teherhajók olyanok, mint a modernitás úszó katedrálisai, a világkereskedelem lomhámozgó szentélyei, amelyek a játékmackóktól a laptopig minden elképzelhető szírszarral terítik be a kontinenst folyamatosan, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt az online rendelések mámorában úszó fogyasztó. Ezek a hajók mégis lenyűgözők. Ahogy elnézem a Stade Dresdent, ismét eszembe jut, hogy egy hírnököt látok. Csak a Kressz szigetén falra szegezett karthallal ellentétben ez a monstrum nem a határtalanság világából érkezett, hanem a lassan ránkomló civilizáció valamelyik pugyrából. És hogy mit üzen, arra ezen a reggelen gondolni sem merek. Inkább pipára gyújtok, és elnézem még egy darabig, ahogy lassan minden alak és forma feloldódik odakint a nyílt vizeken. Legyen ez a végszó.
0: Jó, legyen.
1: Jó, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy itt voltál. Ez volt az Egyenes Labirintus. Kedves hallgatók, 2 hét múlva pedig egy nyári összeállítással fogunk kedveskedni nektek. Sziasztok!

T'embrasser. Mourir sur.

Yeah.

of the cars is an unacknowledged.

Yeah.

What we had.

Kill a punk.